0: Magyarország legnagyobb társasháza Óbudán, a Flórián téren áll. Az épületben 886 lakás található, és nagyjából 3000 ember lakja. A ház 1970-re készült el. Hévíz település akkori teljes lakossága beköltözhetett volna az épületbe. A faluházat 2009-től kezdve több ütemben felújították és szigeteléssel látták el. A ház mai színeit Óbuda jelképe ihlette. Az épület falain a kék szőlő és zöld levelek árnyalatai köszönnek vissza.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koás szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország közepesen városiasodott ország. A népesség közel kétharmada városokban él, és a városi lakosság majd 40%-a él Budapesten. De természetesen még ennél is több embert köt a fővároshoz mindennapi munkája. Az ország legnépesebb városai a 2001-es népszámlálás szerint Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét és Székesfehérvár. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1983-ban megnyílt Almási téri szabadidőközpont felpezsdítette a tér életét. Negyed századon át kiállításokat, előadásokat, koncerteket, táncházakat szerveztek, és programjaik egy része a térre is kiköltözött. A szabadidőközpont szolgált helyszínül az 1983-as Ki mit tud televíziós selejtezőhöz és döntőhöz, amiért megkapta a Magyar Televízió nívódíját. Az intézmény sikeres programjai közé tartozott a múltban Budapest egyik legnépszerűbb gyermekjátszóháza, a Kölyök Vár, és innen indult a Téka Táncház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos nyári idő várható. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány. Késes támadás volt New Yorkban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással. Bodor Ádámot nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának Karácsony Gergely főpolgármester. Bodor Ádám 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztési Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Helyettese a Budapesti Közút ZRT-nél továbbra is mérnökigazgatóként dolgozó Válóci István lesz. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenő napra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha Ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt Ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Sportcsarnok 1999. december 15-én a karácsonyi vásár ideje alatt a tűz martalékává vált. A tűz vélhetően elektromos zárlat miatt keletkezett. A katasztrófa sokkolta a közvéleményt, mivel a BS volt az egyetlen több ezer ember befogadására alkalmas fedett épület, amely számos zenei koncertnek, kulturális eseménynek, sportrendezvénynek adott otthont. Az épület teljesen leégett, helyreállítására nem volt lehetőség, ezért kezdeményezték egy új sportcsarnok felépítését, melynek építése 2001. június 30-án kezdődött.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Margit-szigeti zenélőszökőkút valójában másolat. Az eredetit Bodor Péter marosvásárhelyi ezermester készítette, és az 1820-as évektől 1911-ig díszítette a várost. A marosvásárhelyi kút rekonstruálását az 1930-as években rendelte meg a főváros. Sajnos a kút által vízorgona segítségével játszott eredeti dallamot már nem sikerült újra létrehozni. A mai épületben mechanika játssza a zenét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos nyári idő várható. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány. Kises támadás volt New Yorkban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással. Bodor Ádámot nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának Karácsony Gergely főpolgármester. Bodor Ádám 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztés Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Helyettese a Budapesti Közút ZRT-nél továbbra is mérnökigazgatóként dolgozó Bálóci István lesz. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenő napra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruit Web. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő 2 véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Bethlen Gábor téren az Állatorvosi Egyetem oldalán, a játszótér sarkán Noé bárkájának miniszobrát találjuk. Kolotko Mihály gerilla szobrász utal arra, hogy az egyetem ugyanazt a funkciót tölti be napjainkban, mint Noé bárkája annak idején, azaz az állatok megmentését szolgálják. Napjaink borulátó jövendőléseivel ellentétben Kolotko bizakodik, és miként az özönvíz után is megjelent a szivárvány, az ő kis bárkája színes üvegablakain is szivárványos fény szűrődik át. Gyerekek akár egy telefonlámpájával is bevilágíthatnak, és megcsodálhatják a jelenséget.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kékgolyó utca egy régi fogadóról kapta nevét. A Kékgolyó vendéglőt a 18. században nyitották meg, és majdnem 200 évig a város része volt. Az épület falába egy kék színű gömböt építettek. Amikor a házat elbontották, a golyót meghagyták és talapzatot készítettek neki. Az ikonikus vendéglő furcsa emlékműve a mai napig látható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Turánszkiné Gál Erzsébet a budapesti Gellért hegyen álló szabadságszobor modellje. A vidékről érkezett, mindenki számára ismeretlen Erzsébetet Kisfaludi Stróbl Zsigmond, a szobrot készítő művész választotta modellnek. A lánynak komoly áldozatokat kellett hoznia, le kellett vágatnia a haját, és hetekig kellett állnia egy ventilátor szelében. A szobor eredetileg a felszabadulási emlékműnevet viselte, és 1947-ben került a helyére, és évtizedekig több az itt állomásozó szovjet csapatokra utaló elemet is tartalmazott. Ezeket 1992-ben elszállították, így nyerte el az emlékmű a mai alakját. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos nyári idő várható. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány. Kises támadás volt New Yorkban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással. Bodor Ádámot nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának Karácsony Gergely főpolgármester. Bodor Ádám 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztés Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Helyettese a Budapesti Közút ZRT-nél továbbra is mérnökigazgatóként dolgozó Válóci István lesz. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenő napra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruit Web. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő 2 véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első állandó Duna felett átívelő híd létrejöttét Buda és Pest városa között gróf Széchenyi István nagyszabású víziójának köszönhetjük. A legnagyobb magyar erős elhatározása és akarata, illetve az azt övező nemzeti lelkesedés segítségével épülhetett meg a Lánchíd. A nemes férfiút már 1828-ban foglalkoztatta az átkelő ötlete, mivel a tökéletlen hajóhidak akadályozták a folyón a gőzhajózást is, illetve nem bírták el az egyre növekvő forgalmat. 4 évvel a gondolat megfogalmazódása után megalakult a hídegylet. Ennek az égisze alatt fogott hozzá a gróf a híd építésének, technikai és pénzügyi lebonyolításához.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1945. január 16-án a visszavonuló német hadsereg a többi budapesti Dunahíddal együtt a Ferenc József hidat is felrobbantotta. A robbanó tölteteket a középső hídnyílásban helyezték el. A detonáció végül nem csak itt, hanem a befüggesztett részen túl a pillérekhez kapcsolódó konzolos szerkezetben is kárt tett. A parti nyílásokat áthidaló szerkezetek ugyan megsérültek, de a helyükön maradtak. A szovjet hadsereg alakulatai egy hónappal később megkezdték a megmaradt részek pontonhíddal történő kiegészítését. A budai oldalon a szerkezet oly mértékben rongálódott, hogy a parti nyílást áthidaló darab az alsó rakpartra csúszott. Végül a pillérek felhasználásával sikerült megnyitni az ideglenes átkelőt, ami az ostrom után elsőként kapcsolta össze Pestet és Budát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: A Reggeli Express főváros centrikus program ajánlata először a 13. kerületbe invitál mindenkit szombatra, mert hogy ismét megrendezik a pozsonyi pikniket, Újlipót város egyik legnépszerűbb és legnagyobb civil kulturális rendezvényét. Az idei kínálatban a zenés, színházi és gasztronómiai programok mellett családi és közösségi események is fontos szerepet kapnak. A Hat Szín társulata a Presser Gábor könyve alapján készült Menni kéne című koncertszínházi előadásból ad ízelítőt. A Madár Színház a legsikeresebb musicaljeiből válogat, a Broadway Stars Company hollywoodi film musicalek ismert dallamaival készül, egyébként Pok Cornélia a Sakmat című különleges zenei előadásban lép színpadra, de fellép a budapesti vonosok is Mozart, Liszt és Brahms műveivel, valamint a méltán szerethető Sükösdi Sugó Tambura zenekar, amely bunyavác magyar és cigány népdalokból álló műsorral érkezik, de a pozsonyi piknik nem csak a színpadokról szól, a pozsonyi pagony sátrában kézműves foglalkozások, társasjátékok, kvízek és persze dedikálások is várják majd a családokat szombaton. Szeptember 4-én, pénteken pedig a brit gospel élet egyik legmeghatározóbb együttese, a londoni Community Gospel Choir érkezik a Margit szigeti szabadtéri színpadra. A több mint 4 évtizede működő kórus újra és újra bizonyítja, hogy a gospel nem csupán zenei műfaj, hanem közösségi élmény is. A hang, a ritmus, a hit, az öröm. Olyan felszabadító energiák találkozása, amit csak az érthet meg igazán, aki egyszer maga is szemtől szemben, fültől fülig átélte. Koncertjükkel az évad végéhez közeledve hoznak új szint a Margit szigeti repertoárba. A Margit szigeten ezúttal London egyik legsokszínűbb zenei hagyománya szólal meg, tehát a gospel, amely egyszerre gyökerezik hitben, ritmusban, emberi hangban és abban az egyszerű felismerésben, hogy a zene néha a legrövidebb út egymáshoz. És szeptember 2. szerdája, Budavári Palota, indul a 35. Budapest Borfesztivál. A 4 nap során a több ezer hazai bor mellett az amerikai kontinens bor kultúrája is fókuszba kerül, így Kalifornia ízeit, az Andok kincseit is meg lehet kóstolni. Lesz Vinagóra borkaszinó, játékos formában lehet próbára tenni a borismeretet, illetve az érzékeket. A Nébih borkvízbárban kóstolók, boroskvízek, ügyességi játékok és edukációs programok segítségével kerülhetünk közelebb a magyar borok világához. Az igényes gasztronómiai kínálatot szakmai programok is kiegészítik, egyébként esténként jazz, blues, pop, folk és country koncertek, valamint DJ-k is gondoskodnak a hangulatról, egészségükre tehát és jó szórakozást!

0: 7 óra 27 perckor Leányfalura invitáljuk Önöket a Ravasz László emlékházba, a Hazaköltözött képek című kiállításait, Kálmán Kata fotográfiáit láthatják, amik Móricz Zsigmondnál, Móricz Zsigmondról készültek Leányfalun. A reggeli express vendége Medve Mihály, a magángyűjtemény tulajdonosa is, egyben a kiállítás kurátora is.
1: Kálmán Kata 1909-ben született, tehát a 20. század gyermeke, egy felvidéki polgári család leánya, akik családos túl a trianoni mizéria után költöztek a kisebb Magyarország területére, tehát ő már Budapesten végezte a gimnáziumi éveit, majd ezt követően, az érettségit követően egy magániskolába iratkozott be, ami egy nagyon érdekes szellemi központ volt, és ott elsősorban mozgáskultúrát tanult, ez volt a kifejezett cél. Magyar József felesége Jászi Alisz volt ennek a vezetője. Ebben az iskolában azonban nem csak mozgáskultúrát tanultak, hanem a művészettörténettől a társadalom működésére vonatkozó mindenféle ismereteken át sok mindent. Itt tanult ő a 20-as évek második felében, és itt ismerkedett meg a férjével, Hevesi Ivánnal, aki ott kultúrtörténetet és művészettörténetet, művészetfilozófiát tanított. 29-ben összeházasodtak, és tulajdonképpen azért mondom ezt el ilyen részletesen, hiszen Kálmán Kata fotográfusi pályáját is Hevesi Ivánnak köszönheti, ha így tetszik, mert hiszen Hevesi Iván művészettörténészként elsődlegesen a 10-20-as években művészettörténészként élt az életét, publikált, és egy nagyon mozgalmas avantgárd színház életben is részt vett, és pont a 20-as évek végétől, amikor a néma film, amit ő fantasztikus művészeti kifejezőeszköznek tartott, átváltott a hangos filmre, az ebbéli csalódása nyomán fordult ő maga, Heves Iván is a fotográfia felé. És hát aztán ebbe avatta be a feleségét is, aki ezeken az alapokon, de utána nagyon autonóm saját fotográfusi életet élt. Az ország egész területét bejárták és fotografáltak nagyon sok felé. Kálmán Kata érzékenysége a szociálisan elesett emberek felé vonzotta, tehát a fotográfiájának egy része már a 30-as évek elejétől az ország különböző részein szegény földműveseket, cigányokat fotografált, és ezekből a 30-as években, ezekből a magyarországi utakból már egy jelentős életmű kerekedett ki. 33-ban Itáliában, 36-ban Brüsszelben alig 20 évesen már komoly nemzetközi díjakat nyert. És ezek a fotográfiák nem csak gyűltek, hanem az ő fejében, ezt majd a későbbi pályája is igazolja, nem a kiállítások felé fordult, hanem fotográfiai könyvekben gondolkodott már ekkor, és 36-ra érlelődött meg benne egy terv, hogy ezeket a fotóit, amit a 30-as évek közepéig fotózott, egy könyvben publikálja, és aztán talán Heves Ivánnal is közösen, akik egyébként akkor már évek óta nyugat okán is, betevesen nyugatban is publikált kritikákat, ismerve Móriczot, jutottak arra az elgondolásra, hogy talán Móricz írhatná meg ennek a készülő vagy tervezett fotókönyvnek az előszavát. És hát így ment el Kálmán Kata Móriczhoz azzal a kéréssel, hogy innen a fotográfiái, és megkérte Móriczot arra, hogy írja meg az előszót a könyvhez, amit Móricz kezdetben nem Kálmán Kata ismeretében, hanem nem is írt sehová semmilyen előszót, ezt ilyen elvi állásfoglalása volt, de látva azokat a fotókat, amiket Kálmán Kata elvitt neki, vagy megmutatott neki, azt mondta, hogy természetesen megír. Ez így is lett, és 37 karácsonyára megjelent a Tiborcz fotókönyv Móricz erőszavával. Így indult az ismerettség.
0: Ez munkakapcsolatnak minősíthető, de aztán az egy sokkal szorosabb, szélesebb.
1: A munkakapcsolat persze, munkakapcsolatként is tovább fejlődött, de ebből egy sokkal mélyebb emberi baráti kapcsolat lett igazából. Kevésbé munkakapcsolat, mert sajnos a munkakapcsolat akkor teljesedhetett volna ki, hogyha az a Móricz által tervezett könyv, amiben a kertjéről írt volna. Tehát talán ez túl hosszadalmas, hogy a 30-as évek Magyarországán, hogyha az a Móricz által tervezett könyv,

0: fejlesztette, és ebben az időben érett meg a Móricz fejében is egy olyan elképzelés, hogy ebből a kertből ő maga is akár bevételt is szerezhet, és hogy tervezett egy kertkönyvet, amit a Kálmán Kata kertről készített fotói illusztráltak volna. A könyvből nem lett igazán tervben maradt, feljegyzései, napló bejegyzései maradtak meg Móricznak, ugyanakkor Kálmán Kata sokszor járt itt kint Móriczal, Móricznál, és a kertet is fotózta, kertben folyó munkákat. Ezek a fotók ugyanakkor eltűntek. És néhány, talán egy tucat sincs, amit nagyrészt a Petőfi Irodalmi Múzeum őriz, és talán még a Kecskeméti Múzeum is egy-kettő, de hát igazából ez tényleg néhány fotó, amit persze nagyon ismert is lett kettő közülük, amelyek Móriczot ábrázolták a házában itt Leányfalun, de különösen a kertben folyó életről, talán azt az egyet kivéve, ahol körbeüli a család azt a kerti asztalt, nem volt ismert egyetlen fotó sem. Tehát ezek a fotográfiák most valóban teljesen újdonságként láthatók a kiállításon először. Ezek különösen izgalmasak, érdekesek már ezért is, hogy eddig nem voltak ismertek. Másfelől pedig annak a tervezett kertkönyvnek az illusztrációi végül is megvannak. Kálmán Kata teljesen részese volt bizonyos eseményeknek, amik Móricz körül zajlanak, akár Budapesten, akár pedig itt Leányfalun. Ezek a fotók már több mint 20 éve vannak a fiókomban, nem a fotók, hanem a negatívok, és magam is sok mindent tettem azért, hogy szellemiekben kicsit körbejárjam irodalomtörténeti, fotótörténeti vonatkozásban ezeket a fotókat, vagy az egész világot, ami ehhez kapcsolódik, de ez még bőven kifejthető.
1: És ez a világ élvezhető, látható, újra látható tehát Leányfalun, a Ravasz László Emlékház. Én nagyon szépen köszönöm az irodalomtörténeti, a fototörténeti, meg a személyes élményeket Medve Mihálynak, a gyűjtemény tulajdonosának, a kiállítás kurátorának, Móricz rajongók, Móricz virágrajongók, tehát figyelem, Ravasz László Emlékház, Leányfalu.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos nyári idő várható. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány. Kises támadás volt New Yorkban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással. Bodor Ádámot nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának Karácsony Gergely főpolgármester. Bodor Ádám 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztés Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Helyettese a Budapesti Közút ZRT-nél továbbra is mérnökigazgatóként dolgozó Válóci István lesz. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenő napra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Petrovics Eszter, Elker Ferenc díjas, dokumentumfilm rendező, szerkesztő. Szervusz Eszter, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz.
1: Éppen 15 éve, 2011. június 30-án hunyt el Petrovics Emil, a 20. századi magyar zeneszerzés és zenei élet egyik meghatározó alakja, és a te édesapád. Eszter, úgy gondolom, hogy a különböző évfordulók, illetve jubileumok valahogy az emberben felébresztik azt is, amit talán már eltemetett, vagy megpróbált feldolgozni. Szóval csak arra gondolok, hogy nem olyan könnyű ez az időszak bizonyára számodra.
2: Érdekes, hogy ezt kérdezed, mert nem érzem úgy, hogy más lenne, mint a többi időszak, tehát nem önt el a búskomorság, hogy erre emlékezzek, hanem egy folyamatos hiány van, de ezzel a hiánnyal az ember megpróbál együtt élni, és együtt is kell élni, hiszen mindannyiunkat érnek veszteségek. Úgyhogy ilyen formában nem vagyok se szomorúbb, se vidámabb, hanem egyszerűen csak emlékszem, hogy azon a napon mi volt, amikor elment, vagyis eszembe jut, inkább azt tudom mondani. De hát az életemben ugyanúgy benne van, ahogy édesanyám is, akit 3 éve vesztettem el, úgyhogy ez nem jelent különösképpen más pillanatokat vagy időszakot. Az évforduló az jó, hogy akár így veled is, vagy a közönség előtt, hallgatók előtt tudunk egy picit emlékezni és felidézni őt, úgyhogy ez inkább egy öröm számomra, hogy kicsit beszélgetünk róla.
1: De mégis a hiány állapota az mennyiben hullámzó? Tehát nyilván változik, ugye? Azért nem egyforma módon éli meg az ember a napjait.
2: Nem igazán mondhatnám azt, hogy hullámzik a dolog, hiszen azért az életművel való foglalatosság, koncertekre járás, a hagyaték ápolása azért egy permanens vele való foglalatosságot jelent. Tehát így módon nincs nagyon hullámzás, mert nincs az, hogy elfog valami. Persze, hogy vannak ilyen pillanatok, de hát ez az ember szívében meg lelkében van, de azt kell, hogy mondjam, hogy birkózom a dologgal, és meg vagyok vele, és jó dolog vele foglalkozni.
1: Ez jó, mert végül is, ahogy téged hallgatlak, tényleg az az érzésem, hogy egyszerűen veled van, és ez nem változott.
2: Igen, tehát, hogy nincs itt fizikailag, de ugyanúgy, ahogy édesapám, édesanyám is velem van, bevillannak dolgok, néha eszembe jut, hogy hú, fel kéne hívni este, de közben akkor nem szomorkodom ezen, hanem csak egy olyan egy pillanatnyi érzés, hogy de kár, hogy azért nem tudok nekik elmesélni dolgokat, hogy nem látják, hogy az unokájuk hogy cseperedik föl, nem látnak engem, hogy velem mi van, milyen állapotban vagyok lelkileg, szellemileg, mi érdekel. Úgyhogy például az nagyon, nagyon nehéz, hogy mondjuk az nehéz, ahogy így kérdezett, hogy mennyire hullámzik, hogy amikor például találkozom olyan dolgokkal az életben, ami foglalkoztat, akár a mindennapi életben, akár a művészeti életben, olvasok valamit, hallgatok valami olyat, ami megfog, és korábban nem fejtett ki rám hatást, hogy úgy mondjam, és akkor az olyan rossz, hogy nem tudom megkérdezni őket, meg a bukámat, hogy na erről mit gondolsz, szóval, hogy ez mondjuk nagyon nehéz, hogy vannak megbeszéletlen dolgok, annak ellenére, hogy mindent az életben azért megbeszéltünk. Mind a kettőjükkel, úgyhogy ez olyan rossz, hogy ami úgy nagyon érdekel, akkor most már nem tudom ezt megkérdezni, de azoktól próbálom begyűjteni ezeket a kis információmorzsákat, akik például beszélgettek vele egy bizonyos témáról, ami mondjuk engem most érdekel.
1: Hogy esetleg akkor ő mit gondolna róla?
2: Tessék?
1: Hogy esetleg ő mit gondolna róla, igen, hogy ezt igen, így meg tudod kérdezni.
2: Igen, a zenei dolgokat például. Aha.
1: De közben ez olyan érdekes, mert az embernek megvan a saját csatornája. Tehát, hogy a gondolatainkat és lehet, hogy furcsán hangzik, de talán nem annyira, hogy akár megoszthatjuk azokkal a szeretteinkkel gondolatban, akik már elmentek. Persze igen. Nem jön rá, így exakt válasz nem jön rá. És beszélünk,
2: hát, hogy ez nem. Ez az, igen, hogy válaszok ez, nem ez, jönnek rá.
1: Igen. Meg nagyon szíven ütött, amit mondtál, hogy az unokáját például nem látja felcsöperedni. Szóval, hogy ez itt egy betöltetlen hiány állapot. Tehát ezzel nem tudsz mit csinálni.
2: Így van, de valahogy mégis reménykedem, hogy talán valamilyen módon mégis érzékeli.
1: Igen, meg ott van benne, tehát unokádban is ott van az édesapád. Ott vagytok mindannyian.
2: Igen, abszolút. Csak ugye, hát mondjuk 4 éves volt Zsófi lányom, amikor ugye édesapám meghalt, tehát már alig vannak emlékei az apukámról, anyuról viszont vannak. Tehát ez nagyon jó, hogy azért most már lassan 20 éves lesz a lányom, és hát édesanyámmal abszolút egy nagyon érzelemgazdag közeli kapcsolat volt, úgyhogy rá pedig abszolút emlékszik. Uh-huh. És tudunk már nevetni azokon, hogy mi az, amit szerettünk benne, mi az, ami nehéz volt benne. Úgyhogy az a jó, hogy az élet természetes része ez a veszteség, és nem az, hogy sírtogálunk rajta, hanem hogy ez van, ebben élünk együtt, emlékezünk, ami jó, meg arra is nevetgélünk azon, ami pedig nem.
1: Vagy az esetleges, nem is tudom, ilyen morgolódásait, vagy hibáit is fel lehet idézni, nem?
2: Igen.
1: Esetleg nem tette annyira könnyűvé az együttérést, ez mindenki önnél.
2: Persze.
1: Így van, velünk is valószínűleg minket is érzékel így a környezetünk otthon. Jövünk vissza Petrovics Eszterrel, aki Erkel Ferenc díjas dokumentumfilmrendező itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Petrovics Eszter, Elker Ferenc díjas dokumentumfilm rendező, szerkesztő, aki egyébként korábban a televízióban is dolgozott. Eszter, Batta András írta azt Petrovics Emiről, hogy lángolóan szeretett és vakítóan gyűlölt. Így volt?
1: Így. Így.
0: Tehát mélységek és magasságok egyaránt jelen voltak.
1: Abszolút. Igen, ez nagyon jellemző rá. Nagyon robbanékony volt, úgyhogy ezt nagyon sokan nehezen bírták, amit értek is. És tényleg nagyon magas hőfokon tudott szeretni, és hát akit meg nem, azt fú, az nem állt meg a lábán. Úgyhogy hát ilyen volt, de hát művészember, úgyhogy ez vele jár, és azt gondolom, hogy még mindig jobb ilyen nagyobb amplitudóval élni, mint hogy unalmasan és érzelemmentesen, úgyhogy ez vele jár, tehát hogy ami jó, az ugyanúgy mínuszban is ott van, ami nem jó.
0: Ez az alkotói életében is jelen volt, ez az attitűd, vagy ez a minta, és otthon is? Tehát, hogy nem volt egy Petrovics Emil, aki az alkotásban ilyen volt, otthon pedig egész más, hanem hát ezt ő hordozta magában, ez mindenhol megnyilvánult az élete minden területén.
1: Abszolút. Velem kapcsolatban is, hát lángolóan imádott, azt kell, hogy mondjam, mint egyetlen lánya, és későn jött egyetlen gyermekük mind a kettőjüknek. Ugye 10 év próbálkozás után végre megszülettem, és nem az első voltam, hanem sokadik, aki végül azért mégiscsak itt maradt ezen a világon. Úgyhogy ez abszolút jellemző volt a családi életre is, de akár azt, ha elmentünk ebédelni valóban, és nem volt jó az ebéd, akkor a pincér sem állt meg nagyon a lábán. Szóval ez vele járt. De megszoktam, tehát, hogy persze nem volt sokszor egyszerű, de hát ebbe szocializálódtam, hogy úgy mondjam.
0: És az alkotói életébe, az alkotói folyamatban mennyire láttál bele, vagy mennyire vettél részt azokon az eseményeken, ahol ő is megjelent? Tehát mennyire avatott be téged, mennyire vitt magával?
1: Mindig nagyon sokat voltam vele, sok helyre vitt, sok külföldi utunk volt. Ez egy nagyon-nagyon jó időszak volt a kamaszkoromtól, amikor már úgy érzékeltem a világot, hogy... És hát még ilyen régi idők, szóval 80-as években, mit tudom én, zeneszerző kongresszusok, és akkor Moszkvába mentünk, és átvonatoztunk Szentpétervárra, szóval ezek ilyen jó dolgok voltak sok-sok szerdőzővel. A tanítványait is nagyon jól ismertem, minden év végén voltak mindenféle házi szalonnasütések és tűzkörül ülések. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy megörököltem ezt a világot, az ő világát, vagy akár édesanyám révén a színházi szeretett kollégákat, akik még így élnek és kortársak. De kérdezted ugye, hogy mennyire láttam bele az alkotói folyamatba. Ugye a tanárságába, a közéleti életébe ugye hát nagyon beavatott, és nem az, hogy beavatott, hanem része voltam, inkább tanúja voltam. És a zeneszerzői létének pedig hát az is egy nagy adomány, hogy én lehettem, igen, talán az egyedüli, akinek vannak emlékei erről, mert vele voltam, és nem azért voltam vele, mert más nem volt vele, hanem valahogy például a nyári időszakokban Balatonon nagyon sokat voltunk ketten, és akkor hallottam, hogy zajlik egy kompozíciós folyamat, hogy próbálgatja, hogy halad előre. Nem zavarta, hogy én ott vagyok, nem az, hogy én ott bent lettem volna a dolgozó szobájában, hanem csak ami úgy kiszűrődött, és ez például egy ilyen nagyon szép emlék, hogy ennek úgy részese voltam egy-egy mű születésénél. Konkrétan nem emlékszem, hogy most melyiknek, de hogy úgy ott vagyok vele, és ez egy ilyen jó dolog. De nem volt az, hogy most valamit megírt, és akkor most hallgassam meg, és mit mondok. Szóval ez azért nem volt ilyen konkrét, de mégis az nagyon jó volt, hogy amikor aztán koncertteremben hallgattam, vagy hallottam, vagy az operázban, vagy bárhol, akkor jó volt, hogy ismerős volt egy kicsit, szóval az enyém is volt egy kicsit, úgyhogy emiatt ez, Ez nagyon, nagyon jó volt, mint hogy az édesanyámból se volt az, hogy én most róva folyamatokra járok. Az például nagyon nagy élményem, ha ennyit így mondhatok róla, hogy ugye a 90 éves születésnapjára, amikor készültünk egy nagy gála műsorral a József Attila Színházban, akkor láttam, hogy hogy próbál. És hát ott leesett az állam, hogy tudom, hogy az anyukám sem egy egyszerű lélek, és nagyon kemény volt, és nagyon felelős, és maximalista a pályáján. És hát láttam, hogy 90 évesen, hogy táncolja le a 20 éveseket, és akkor úgy meglepődtem, hogy hát ezt így is lehet. Szóval ez egy érdekes élmény volt, és úgy örültem, és sok minden úgy sok mindenre választ kaptam, hogy ilyen is volt.
0: És amikor édesapáddal a Balatonon voltál, és ő komponált, akkor ez számodra gyerekként vagy kamaszként mennyire tűnt küzdelmes útnak? Tehát ő ezt könnyedén tette, valahogy úgy olyan természetes könnyedséggel inspirálódott, vagy pedig érzékelted benne azt, hogy azért ez egy kemény alkotói folyamat?
1: Érdekesebben nem gondoltam bele, mert olyan természetes volt, tehát nem volt... Most furcsa hangozhat, tehát nem volt elvárás bennem, hogy én elgondolom, hogy milyennek kéne lenni, és ahhoz képest ő hogy csinálja, hanem egyszerűen úgy bele simultam ebbe az élménybe. Bizonyára küzdelmes volt, tehát nem úgy volt, hogy azonnal megszületett valami, de nem is volt ez a gyötrelmes alkotói válság, tehát ezt sem érzékeltem. Nem volt végletes a dolog, csak ezt akarom valahogy kihozni ebből, hanem éreztem a nagyon akkurátus, részletes, nagyon átgondolt folyamatot, talán így mondhatnám. A hangszerelés ugye az már egy teljesen más dolog, ott le kell ülni, és az egy kotta papír előtt való hosszú-hosszú óráknak a munkája, az már szinte egy mesterségbeli munka. Maga az, hogy valami megszülessen, az persze, hogy küzdelmes, az nem. Bizonyára vannak olyanok, akikből elsőre kijön, de azért ő nem volt egészen ilyen. És sose felejtem el, hogy mindig azt mondta, hogy minden hang mögött, vagyis minden hangnak felelőssége van, minden leírt hangnak felelőssége van. És ahogy a saját pályámra én is ezt át tudom ültetni, hogy a televíziózásban vagy a filmezésben minden kockának tényleg felelőssége van. Tehát nem mindegy, hogy hol vágja el az ember. Hogy három kocka ide vagy oda, az nagyon nem mindegy. De egy sem mindegy.
0: Ez a felelősség, ez annak az adott kockának, vagy te esetedben a súlyát, a jelentőségét is jelenti.
1: Abszolút így van. És hogy mindig ki kell hozni a legjobbat, amit lehet. Úgyhogy ezt megtanultam mindkettőjüktől.
0: Ez már egy csodálatos örökség Galambos Erzsitől és Petrovics Emiltől.
1: Így bizony.
0: Jövünk vissza. Vendégem itt a stúdióban Petrovics Eszter, Erkel Ferenc díjas dokumentumfilmrendező.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos nyári idő várható. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány. Késes támadás volt New Yorkban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással. Bodor Ádámot nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának Karácsony Gergely főpolgármester. Bodor Ádám 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztés Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgatóhelyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Helyettese a Budapesti Közút ZRT-nél továbbra is mérnökigazgatóként dolgozó Válóci István lesz. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenő napra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruit Web. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Petrovics Eszter, Erkel Ferenc Díjas dokumentumfilm rendező, szerkesztő, ugye, aki egykor a televízióban dolgozott, de hát most már sokkal inkább a filmekre fókuszálsz. Eszter, mi az, amit te meg tudsz tenni azért, hogy édesapád művei, illetve szellemi öröksége továbbra is fennmaradjon?
1: Ez egy nagyon nagy hagyaték, ugye nem csak a írott művek, tehát nem csak a kompozíciókkal kapcsolatosan van arról szó, hogy ápolni kell és gondozni kell, hanem hát sok írott anyag van, ugye nagyon jelentős közéleti személyiség is volt, tehát hogy ez egy nagyon nagy anyag, és szinte mostanáig nálam volt ez az egész hagyaték, tehát én őrizgettem otthon, de végül muzikológusokkal, zenetörténészekkel, barátokkal megbeszélve arra jutottam, és azt tanácsolták, hogy érdemes ezt áthelyezni máshova. Úgyhogy így a Zenetudományi Intézetbe került ez az egész anyag, ahol ott kitűnő, hogy a zenetörténészek, szakértők feldolgozzák az anyagot, ám bár ugye édesapám nagyon rendben hagyta itt az életművét, de mégis ez nagyon jó, hogy újra átmennek rajta, és kutathatóvá válik, mert tulajdonképpen ez volt a leginkább meggyőző érv, hogy a kutathatóság szempontjából nagyon fontos, hogy egy közintézményben legyen. Ugye mindent bedigitalizálnak, és online felületen elérhető, ami maga után vonja azt is, hogy nagyobb esélye van a játszottságnak, mert ezt sem lehet kihagyni a pakliból, ugye, hogy azért eltelt 15 év ugye halála óta, és ez nagyon-nagyon nehéz nekem, mint örökösnek fenntartani, vagy ösztönözni, hogy játsszák a darabokat. És nem azért, mert nem akarják, hanem egyszerűen valahogy úgy alakul az élet, hogy egyszerűen csak olykor úgy megfeledkeznek a dologról, vagy nem ez a prioritás. Úgyhogy így módon ez egy nagyon erős érv volt, hogy egyrészt, hogy hozzáférhető legyen az anyag, ha hozzáférhető, akkor rögtön valakit, akit érdekel, akár a kamerazene, akár az opera világa, vagy bármi ebből az életműből, akkor ha utána néz, akkor már rögtön kedvet is kaphat arra, hogy ez elhangozzon. Úgyhogy emiatt nagyon örülök neki, hogy a várba így módon felkerült, feldolgozásra fog kerülni, és tényleg mindenki, akit érdekel ez az időszak, és édesapám akkor megtalálja.
0: És nagyon fontos, amit mondtál, a digitalizáció, hiszen 15 éve hunyt el, de most már hihetetlen nagy ugrást éltünk meg ezen a téren, tehát hogy azért itt olyan időszakról van szó az ő életművében, amikor ez még ugye nem történhetett meg. Tehát ez a feladat, ez nagyon fontos ugyanakkor a mai kor számára.
1: Abszolút, és hát vége van annak, hogy én a Spejszba tárolom a dolgokat dobozokba, tehát hogy ez nem a legoptimálisabb, hanem hát itt szakszerűen tárolják, és hát tényleg az a cél, hogy 100 év múlva is elő lehessen venni, és meg lehessen nézni. És túlmenően azon, hogy online vagy digitális formában meg lesz, de meg lesz ugyanúgy dobozokban, és meg lehet tekinteni.
0: Uh-huh. És akkor ha már az offline életről beszélgetünk, ha már az online-ról beszélgetünk, akkor legyen szó az offline-ról is, hogy az ő tanítványaival mennyire tartod a kapcsolatot, vagy amikor találkoztok, akkor mennyiben idézitek fel az ő emlékét? Tehát, hogy ez mennyire élő és eleven a te mindennapjaidban?
1: Nagyon élő, de már nem arról van szó, hogy mindig róla beszélünk, hanem hát elteltek az évek, mindenki öregszik, eltelt 50 év. Éppen a lányomnak meséltem el, hogy ez milyen vicces volt, hogy amikor ugye születtem, akkor nagyon hirtelen születtem meg, és akkor pont órát tartott a Zeneakadémián egy esős péntek délután, és hogy abszolút a tanítványai tudták, hogy akkor most a tanár úr megy a kórházba, és akkor a pici kis koraszülött kislányát viszi át az egyik kórházból a másikba. Szóval, hogy abszolút részesei voltak annak, hogy én a világba belepottyantam, vagy a világra. Úgyhogy nagyon fontos kapcsolódásaim vannak így módon a tanítványokkal, éppen hát sajnos néhány hónappal ezelőtt veszítettük el Csermicki Miklós kiváló zeneszerzőt, aki a tanítványai közül az egyik volt, de éppen most Vajda Jánossal is találkoztam, mert hogy Selmeci Györgyről készítek éppen portréfilmet, és hát így előjött az, hogy ugye van ez a bizonyos négyek. Orbán György, Selmeci György, Csemicki Miklós és Vajda János, úgyhogy már sajnos Miklóssal nem tudok erről beszélgetni, nem tudok Selmeci Györgyről beszélgetni, de ez mindig nagyon jó, hogy találkozom azokkal, akik kapcsolódtak hozzá, és nem csak a zeneszerzés tanítványai, hanem akár a filmvilágából, a színházvilágából, hiszen a Színművészeti Főiskolán is évtizedeken keresztül tanított, ugye dramaturgokat, filmeseket, színházrendezőket, úgyhogy tulajdonképpen lefette a művészeti terepet, de hát ugyanígy voltak ugye festőbarátai, íróbarátai, úgyhogy nagyon szerencsés lehetek, hogy ezekkel az emberekkel, akik még élnek, kapcsolatban állhatok, és ez ugyanez vonatkozott anyu részéről, ugye még az Operett Színház időszakból, aztán a József Attila Színházból, szóval egy jó csomag, amit így megörököltem, de hát sajnos egyre kevesebben vannak már belőlük.
0: Köszönöm, jövünk vissza Petrovics Eszterrel.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Petrovics Eszter, Erkel Ferenc díjas dokumentumfilm rendező, szerkesztő. Sokat beszéltünk az előbb Eszter édesapádról, édesanyádról is, de rólad nem nagyon esett szó. Mennyiben volt neked mondjuk kihívás az, hogy ne kövesd egy az egyben az ő pályáját, vagy felmerült-e egyáltalán, hiszen annyira erős hatással lehetett rád?
1: Így van, de végül kialakult a saját magam élete, mindezt összegyúrva, amit tőlük kaptam, beépítve a saját életembe, de hát voltak ilyen nagyra törő vágyaim, hogy színésztől legyek, aztán amikor majdnem felvettek, akkor nagyon megijedtem, hogy ez mégse nekem való, szóval voltak ilyen kicsapongásaim.
0: De várjál, miért nem?
1: Mert rájöttem, hogy nem nekem való, nem vagyok ez a kitárulkozó lélek, hanem jobb nekem a nézőtéren, és élvezvén a színpadon zajló eseményeket, tehát, de legalább kipróbáltam, tehát ez egy jó emlék marad. Meg ugye zenét végeztem, de az is az utolsó pillanatban döntöttem el, tehát az volt a jó, hogy semmire nem akartak rávezetni, vagy erőltetni bármit is, hanem úgy magától kialakult. Persze kaptam csőstül mindenfélét, de végül csak-csak kiforogta magát a dolog, és lettem az, aki, és nagyon jól be lehetett építeni ebbe mindazt, amit tényleg tőlük zenében, színházban, művészet terén kaptam, úgyhogy így ez nagyon jó, hogy a komoly zenei témákban készíthetek filmeket, és hát itt aztán tényleg összejön minden.
0: Hát igen, összeérnek a szálak végül is.
1: Igen, ez így van, és ez nagyon-nagyon jó dolog, és nagyon szeretem csinálni, és tényleg olyan jó, hogy olyan emberekkel hoz össze az élet, ami hát nagy adomány és érték. Úgyhogy most, hogy így kérdezed, hogy velem mi van, hát éppen most egy hány és érték. Úgyhogy most, hogy így kérdezed, hogy velem mi van, hát éppen most egy 3 éves nagy projekten vagyunk túl, Marton Éva operé.

0: műsor az M5 csatornán, és hát az Évával való kapcsolódás is hát mondjuk nagyon régről datálódik, de hát most volt az igazi, hogy így test közelből őt megismerni, és azt a pályát, amit bejárt, amiért egészen különleges. Szóval bevallom őszintén, hogy persze tudtam én, hogy ő mindenhol énekelt, de hogy amikor az ember úgy tényleg úgy szebbe találkozik ezzel, hogy te jó Isten, mit tudott, és tényleg, hogy micsoda művész, szóval hát egyszerűen dermesztő, csodálatosan dermesztő. És hát így a családdal is ugye szoros kapcsolatba kerültem, férjével, Zoltánnal, aki hát egy tüneményes figura, és hát teljes vértezetben Éva mellett áll, úgyhogy ez egy nagyon jó 3 év volt, de hát egy nagyon-nagyon nagyon hosszú és nehéz felelősségteljes munka, de hát ezt így jó csinálni végül is.
1: És ilyenkor leteszed az adott munkát? Tehát bemutatták, jó, most még a televízióban látható lesz az M5-ön, de hogy végül is az alkotói része az véget ért számodra.
0: Persze.
1: Sőt, az már sokkal előbb. Tehát, hogy ilyenkor ezt le tudod tenni, és teljes gőzzel készülsz a következőre, vagy pedig azért még így ott van benned. Esetleg, én azt is el tudom képzelni, az ember még fejben javítgatja, vagy csiszolgatja tovább. Szóval, hogy állsz ezzel az elengedéssel?
0: Abszolút elengedem, nem nézegetem újra, hanem, sőt, most például 2 nappal ezelőtt Veszprémben voltam a filmpikniken, ahol Kovács János karmesterről szóló portréfilmünk ment, és nem is mentem be megnézni. Valahogy úgy éreztem, hogy szóval tényleg ezt már nézze, akit érdekel. Elindult, azt láttam, hogy a első snit elindult, jó, és akkor a végére bementem. Volt utána egy kis beszélgetés, és akkor úgy örültem, hogy aki ott volt, annak örül, és akkor ez a lényeg, hogy én még már láttam eleget. Úgyhogy az Éva film is ilyen, hogy persze a dobozban van, és kész, és megyünk tovább, ám bár pont valami miatt bele kellett néznem, hogy rendben van-e, vagy hogy van, és akkor úgy ott ragadtam, és akkor úgy mosolyogtam magamra, na jó, hogy 100 napnyi úton, munka után még ott tudok ragadni, és elvarázsol Éva, úgyhogy hajrá.
1: És közben ott volt a fejedben, de jó ez a film, ugye?
0: Nem az, hogy de jó Éva, nem a film, hanem...
1: Nem. Hát nyilván az ez is benne volt. Hát
0: persze, nem akarok álszerény menni, persze, igen, hogy na milyen jó, hogy szép filmet csinálhattunk róla.
1: De milyen jó, hogy az ember erre rá tud csodálkozni még ennyi idő elteltével is.
0: Igen, mert megvannak azért a kedvenc részeim, meg amit jobban szeret az ember, meg amit kevésbé, meg hogy a poén hogy jön be, szóval azért jó mindig, ha egy olyan vetítés van, ahol tényleg ott ülnek mellettem még sokan, mert akkor... annyira jó, hogy érezhetem azt, hogy megy át a dolog, mert azért ez egy nehéz része, mint gondolom neked is, hogy mi most így beszélgetünk, hallgatják a hallgatók, de nincs semmiféle visszajelzés, tehát az, hogy lemegy a televízióba, olykor van, mert ismerősök meg, van, hogy ismeretlenek is jeleznek, hogy jaj, de jó volt, és ez nagyon nagy boldogság, de az az igazi, amikor tudom, hogy na most ilyen egy olyan rész, amire kéne, hogy reagáljanak, és akkor bejön, és akkor hallom, hogy jó, akkor ez átment.
1: Rendben van. És mi a következő?
0: Most éppen Selmeci Györgyről, ahogy említettem, készítek portrét, és hát ami nagyon izgalmas, és nagyon izgatottan várom, hogy lesz ismét karmesterverseny. A MIPA szervezésében, és ez egy külön nagy boldogságfaktor, hogy ezeknek a verseny szakaszoknak, tehát az elődöntőnek, középdöntőnek, döntőnek egy 3 részes kísérőfilmjeit csinálhatjuk meg, vagyis hát dokumentumfilmeket erről a remek versenyről, ami most megújul, úgyhogy lesz magyar versenyző, és ez hát nagyon, nagyon jó lesz, hogy kicsit most más műfaj, mert ugye nagyon sok portrét csinálok, ugye hát terve van véve csak, hogy itt csapongjak, hogy a Kodály filmjeinket, ami 2 már elkészült, a 3-at befejezhessük, úgyhogy reménykedem benne, hogy most azért majd kitisztul a filmes világ és élet, és majd lehet pályázni, úgyhogy az még úgy hátra van. De egyébként nagyon szerencsés vagyok, azt mondhatom, mert úgy megtalálnak a feladatok, és sosem volt az, hogy most otthon buslakodom, hogy ja Istenem, nem valósulhat meg az álmom, hanem abból lesz az álom, ami a konkrét, mert az ember úgy beleszeret abba, amit meg kell csinálnia, és abba az emberbe is, akár férfi, akár nő, ha így mondhatom, az alanyába.

0: ha nagyon megszereti, és akkor az már olyan jó dolog, hogy akkor lehet azokról az emberekről csinálni filmet.
1: Abszolút, hiszen akit megismersz valamennyire, amennyire megteheted abban az adott munkában vagy pillanatban, azt meg is szereted, az közel kerül
0: hozzá. Igen, ez a lényege, hogy egy emberi kapcsolódás is, és ez nagyon rásegíti, vagy megsegíti azt, hogy jó film lehessen belőle. Még amennyit visszaidéznék akkor apukám szavaiból, hogy mondta, hogy amikor úgy megnézett egy-két munkámat, bár mindegyiket megnézte persze, de hogy gyakorta mondta, hogy úgy sugárzik belőle a szeretet, és valóban talán ez a legfontosabb, hogy mindannyian, nem csak én, hanem az egész csapat úgy áll hozzá, hogy szeretettel forduljunk az alanyhoz, vagy ahhoz a témához, amit fel kell dolgozni, és hogy akkor, ha ez átsugárzik, akkor nyert ügyünk van.
1: Eszter, jó, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Nagyon köszönöm én is. Petrovics Eszter volt a vendégem, aki Erkel Ferenc díjas dokumentumfilm rendező, szerkesztő.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az e-színház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő. Marad a napos enyhe idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményekben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca javaslata alapján a büntető eljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyont is le lehet foglalni. Rajner M. János történész akadémikus lesz a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkos szolgálati tevékenységét feltáró bizottságot egy nyáron elfogadott törvénymódosítással hozta létre a kormány. A testület civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból áll. Kinevezték Bodor Ádámot a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának. 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztési Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Újra iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő. Washington szerint a műveletre azért van szükség, mert a perzsa állam továbbra is akadályozza a hajó közlekedést a Hormuzi szorosban, és az amerikai csapatokat is támadja a térségben. Teherán közölte, hogy 2 halálos áldozata van a bombázásoknak, valamint bejelentette, hogy ellencsapásokkal válaszol az amerikai támadásokra. Folytatódtak a kölcsönös légi csapások Oroszország és Ukrajna között. Az elmúlt nap több mint 100 ukrán drónt semmisített meg orosz területen a légvédelem. Ez alatt Moszkva több helyen ukrán hajókat lőtt, valamint egy katonai bázist is megtámadott Odessa megyében. Volodymyr Zelenszky szerint kritikus mértékűek az ukrán kikötők elleni támadások. Rómának adományozná teljes filmes archívumát Martin Scorsese filmrendező. Az olasz kormány jelenleg azt a római palotát keresi, ahol megfelelő módon tudják tárolni és kiállítani a hagyatékot. A 83 éves Amerikában élő szicíliai származású művész a közelmúltban fogadta el az Olasz Akadémia felkérését, hogy legyen a testület tiszteletbeli elnöke. Napos idő lesz, majd estétől északnyugat felől beborul az ég, a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Nyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat, a szél megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is. A Pacsirta mező utcai visszaforduló a továbbiakban nem járható, a Pacsirta mező utcában mindkét irányban sávlezárásra kell számítani a Flórián térnél. Véglegesen buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirta mező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. A 8. kerületben a Fiumei úton az Orci tér felé a Fester Rizsgyörgy utca és a Dalakház utca között lezárják a külső sávot ma 9 órától 15 óráig csatornakarbantartása miatt. Sávlezárásra kell készülni a 22. kerületben a Leányka utcában kifelé a Savoyai Jenő térnél csatornajavítás miatt. A 7. kerületben a Klauzál tér egyirányúsága megfordult építkezés miatt, valamint a Kisdiófa utcát lezárták egy rövid szakaszon a Király utca és a Dob utca között. A Kacsó-Pongrácz úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya előtt egy sávjárható burkolatjavítás miatt várhatóan ma éjfélig. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány.
4: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
5: szeptember 2026. van szerda reggel, 7 óra elmúlt 5 perccel, nagyon jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. A Nyitány a mai napon is elindul, és egészen 10 óráig tart. A reggeli express rovatunk ebben az órában lesz hallható, és az Altalina őszi fesztiválról lesz szó, hiszen szeptember 8-a és 10-e között rendezik meg Budapesten, amelyet majd szeptember 11-e és 13-a között a Fehérvár Csurgói Kortárs a kastélyban Altalina Arszó Kortárs zenei napok követnek. Az Altalina 2014 óta szervez mesterkurzusokat, koncerteket és fesztiválokat, és már a nemzetközi közösségé vált, amely Budapest mellett többek között New Yorkban, Sánkányban, Londonban és Párizsban is jelen van. A közösség alapítója és művészeti vezetője Balog Alexandra, junior prima díja zongora művész. Az idei fesztivál egyik fontos üzenete, hogy a művészi kiválóság mellett a zenészek testi, lelki és érzelmi jóléte, a tudatos fejlődés és a közösség is elengedhet. Erről fogok beszélgetni Balog Alexandrával. Majd aztán természetesen az útra való is jelentkezik ebben az órában. Most a témánk már a visszarendeződés. Azt hiszem, hogy ez most nagyon jól kapcsolódik a szeptemberhez. Nem az újrakezdés lendülete, hanem az, amikor a nyár után lassan visszatalálunk a saját ritmusunkhoz, a mindennapokhoz és önmagunkhoz. Erről lesz szó tehát a napi útra valóban. De 8 óra után újabb beszélgetés érkezik, és 9 óra után is. A hangjelek rovatunk jelentkezik 8 óra után. Sikeres évadot zárt a Pannonfilharmonikusok, a folytatás azonban bizonytalanná vált. A zenekar több mint 100 koncertet adott, közel 100 000 látogatót ért el, rendszeresen játszik a Kodály Központban és a Műpában, nemzetközi fellépései vannak Bécsben és Eszéken is. Közben azonban az együttes 2026-os költségvetéséből 579 millió forint hiányzik. A szeptember és az októberi működés ugyan biztosított, de a zenekar vezetése szerint az ősz folyamán megoldást kell találni a finanszírozási problémára. A vendég pedig Horváth Zsolt lesz, a Pannonfilharmonikusok ügyvezető igazgatója, aki egyben a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnöke is. 9 óra után pedig a reggeli tárlat rovatunk jelentkezik. A Szép Művészeti Múzeum többféle éves bérletet kínál, hogy a látogatók még kedvező feltételekkel fedezhessék fel az ország leggazdagabb képzőművészeti gyűjteményét. Az új konstrukciók nem csak a gyakori látogatást teszik lehetővé, hanem a közös kulturális élményeket és a családi múzeum látogatásokat is. A Szép Művészeti Múzeum gyűjteménye olyan mesterek alkotását őrzi, mint Raffaello, Tiziano, El Greco, Rubens. A közel 12 000 négyzetméteren bemutatott mintegy 3500 műtárgy új és új felfedezésre hív, és alkalomról alkalomra más-más élményt kínál. Erről fogok beszélgetni László Zsófiával, művészettörténésszel, a Szép Művészeti Múzeum kommunikációs osztályának munkatársával. Hát ezzel várom Önöket tehát a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velünk, most pedig csendüljön fel Handel B-dur koncertó grosszójának az 5. tétele a Liszt Ferenc Kamara Zenekar előadásában.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Ahogy ígértem, érkezik a napi útravaló, amelynek a témaköre már a visszarendeződés, hiszen szeptemberben ezt kell megtennünk a nyár után. A mai napon Marcus Aurelius lesz a segítségünkre, az ókori Róma egyik legkiemelkedőbb alakja, a római birodalom császára és a történelem egyik leghíresebb sztoikus filozófusa volt ő. Egy meghatározás szerint ő volt az utolsó úgynevezett öt jó császár sorában, uralkodásának vége egyben a viszonylagos stabilitás jelentő római béke korszakának lezárulását is jelentette. Marcus Aurelius császár az ókori Róma vérzivataros éveiben vetette papírra filozófiai elmélkedéseit. Gondolatai és tanácsai közül két évezred elteltével sem veszítettek érvényességükből. Eredetileg görögül írt feljegyzései a világirodalom legolvasottabb művei közé tartoznak. És hogy ő mit gondol a visszarendeződésre? Ez jön a folytatásban. A lélek magára ölti gondolatainak színét.

0: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
1: Köszöntöm Önöket, szép jó reggelt kívánok! Szeptember 2-ának délelőttjén Budapesten részben felhős, de kellemesen napos időre ébredhetünk. A hőmérséklet gyorsan emelkedik a 28 fokos csúcsérték felé a mérsékelt nyugati szélben. Régi kalendáriumok szerint az őszi búza és repce vetésének kezdetét jelzi ez az időszak, és a gazdák úgy tartották, akkor a szeptemberi tiszta égbolt bőséges jövő évi termést ígér. Bár az ég most kegyes hozzánk, a történelem azért tartogatott már fagyos meglepetést. 1940-ben ezen a reggelen mindössze 6,3 fokot mértek a fővárosban, ami a mai napig is élő napi hideg rekord. A mai kellemes időnk tehát igazi ajándék.
2: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Balogh Alexandra, junior primadíjas zongoraművészt, az Altalina alapítóját és művészeti vezetőjét. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
4: Szervusz, Nora, én is köszönöm.
3: Szeptember 8-a és 10-e között rendezik meg az Altalina őszi fesztivált Budapesten, amelyet szeptember 11-e és 13-a között pedig a Fehérvár Csurgói Kortársak Kastélyban Altalina Árszó Kortárs zenei napok követnek. Az Altalina 2014 óta szervez mesterkurzusokat, koncerteket, fesztiválokat, erről már mi is jó párszor beszélgettünk, és Budapest mellett ugye New Yorkban, Sánkányban, Londonban, Párizsban is jelen van. Az idei fesztivál, amely ugye szeptember 8-a és 10-e között lesz a Momkultban, az egyik fontos üzenete, hogy a művészi kiválóság mellett a zenészek testi, lelki és érzelmi jóléte, a tudatos fejlődés és a közösség is elengedhetetlen. Az Altalina neve mérleghintát jelent, és az az egyensúlynak a szimbóluma. Ezért is lett most, vagy ez mindig is ott volt benned, hogy ez mennyire fontos, hogy egyensúly legyen egy fiatal zenész életében, ne csak szakmailag, hanem emberileg és lelkileg is jól legyen.
4: Igen, igazából ez nagyon fontos az Altalina egész történetében, csak nekem időbe telt, mire ezt meg tudtam fogalmazni, mivel amikor elkezdtük, akkor én még igazából a érettségi évében voltam, és érzésből éreztem, hogy mit szeretnék csinálni, de nem tudtam igazából megfogalmazni. Úgyhogy maga az Altalina név az 2019-ben született meg, előtte ugye a Bozsoki zenei tábor volt a neve a nyári eseménynek, és amikor az Altalina szót megtaláltam, az direkt úgy kerestem, nagyon sokáig kerestem, hogy mi tudná kifejezni azt, ami ezt a balansz, ez az egyensúly állapotot tudja kifejezni. És akkor így jött az Altalina, és azóta igazából éveken át dolgoztam és dolgoztunk mentoraim segítségével azon, hogy megtaláljuk, hogy igazából hogyan szeretnénk ezt megfogalmazni és kommunikálni mind a résztvevők, mind a közönség felé, mert azt gondolom, hogy erre a mai világban nem igazán jut elég figyelem, és korábban még ennyi sem jutott, és azt gondolom, hogy azonban egyre fontosabb.
3: Mit tud tenni egy művészeti közösség azért, hogy ne csak a teljesítményt várja el a fiataloktól, hanem valóban segítse is őket?
4: Egy agykutató előadást tartott a motivációról, és pontosan erről beszélt, amit te kérdeztél, hogy mennyire fontos, hogy magában a folyamatban higgyünk, és abban legyünk benne, mint hogy az eredmény orientált lét szabja meg az életünket, ugyanis a motivációnkat egyszerűen így tudjuk egészségesebben fenntartani. Úgyhogy például azt hiszem, hogy ezzel tudunk segíteni a fiataloknak, hogy olyan közösségi, ilyen szemináriumok, workshopok és összejövetek beszélgetések vannak, ahol mindenki megnyílhat, és mindenki olyan témákkal találkozhat, amivel az iskolákban, meg úgy a normális életben, ha csak nem keresi nagyon az ember különösen, akkor nem igazán találkozik.
3: Hogyan fog felépülni most az Altalina őszi fesztivál? Azt gondolom, hogy fantasztikus zenészeket és műveket is hallhatunk, illetve akkor megjelenik az az oldala is, amely a kutatást és az orvosokat, a megelőzést és a lelki oldalt is támogatja.
4: Igen, 8-án egy olyan workshoppal fog kezdődni, amelynek az a címe, hogy teljes lángon kiégés nélkül. Ezt Volom Sára, aki a Fotonnak a CEO-ja, ő fogja vezetni, és igazából arról szól, hogy a kiégést hogy tudjuk megelőzni, elkerülni, ami nem csak a zenészeknek, hanem a mai embernek szerintem egy nagyon fontos téma. Ez például egy nem koncert esemény lesz, hanem egy ilyen beszélgetés, és akkor lesz még utána egy pódiumbeszélgetés, fogunk beszélgetni Dobri Dániellel és Volom Sárával, igazából az Altalénának erről a edukációs missziójáról, hogy szeretnénk igazából változtatni azon, amit látunk, és akkor itt meg fogjuk osztani, hogy hol tartunk ebben. Aztán ezt követően lesz egy esti koncert, ahol ugye ez is az Altalina missziójába tartozik, hogy a fiatal, vagy a, hogy mondjam, a, nem a legfiatalabb mindig, de az ilyen közép fiatal emberek, mint jó magam, játszanak. Úgyhogy itt Vide Mónika Rút, Virág Mátyás és Vabrinek András fog egy nagyon szép kameraműsort játszani. Akkor eljutunk szeptember 9-hez, ahol egy úgynevezett neuroklasszikus koncertet játszunk. Itt Barabási Dániel agykutatóval fogunk igazából az elején egy beszélgetést hallani. Ilyet mi már csináltunk a Danival New Yorkban, egy szalonban, és ez nagyon-nagyon jó volt, azt mondták, jó visszajelzéseket kaptunk. Dani a tanulással foglalkozik, és a viselkedések, és ezt kutatja, hogy hogyan tudunk jobban tanulni, hatékonyabban tanulni, és ezt fogja zenei kontextusban, zenetanulási kontextusban megosztani, amit erről összeállított és összeállítottunk. Az a címe az előadásnak, hogy az önépülő agy, honnan ered a tudásunk. És ezt követően lesz a koncert rész. Tehát olyan lesz ez, mint egy kétrészes koncert, csak az első része az egy tudományos beszélgetés, akkor a második részben pedig Lugosi Dániel Alival fogunk mi ketten játszani. Igazából az utolsó napon pedig az egy kicsit érdekes nap, mert ez az Altalina baráti körének szól. Itt Ránki Dezső fog zongorázni a Barabási Villában, és itt is lesz egy beszélgetés vele, meg egy fogadás. Ide az Altalina baráti körnek a tagjait várjuk, ahova egyébként lehet jelentkezni, tehát aki szeretné támogatni az Altalina misszióját, az szeretettel várjuk, és automatikusan meghívást fog erre az eseményre is, hogyha a baráti kör tagjával válik.
3: Mikor jelentkezett az nálad először, hogy tudományos oldalról is megvizsgálni azt, amit ti alkottok, és ami belőletek jön, és benne mindig van egy kérdés, ami felmerül, hogy honnan jön a tehetség?
4: Hát pontosan úgy, hogy voltam egy versenyen, 20-as évemnek a második felében, ahol az elődöntőben egy nagyot hibáztam, de egy akkorát, hogy lecsúszott az ujjam a gyors variációban, és elvesztettem a kontrollt, és így nem is volt esélyem, hogy tovább menjek, és odajött hozzám a zsűri, nagyon kedvesen, hogy ők mennyire sajnálták ezt, mert szeretnek volna még hallani, és akkor volt ott egy zongorista, egy francia zongorista, Julien Godinér a neve, és elkezdett kérdéseket tenni föl, hogy mit gondolok, miért történt, mi történt, hogy történt, és aztán belementünk ebbe a neuroscience oldalba, bele, és lett egy szép barátságunk, és én nekem olyan szinten felkeltette az érdeklődésemet az iránt, hogy mi történik az agyunkban, és mi van minden mögött, amit igazából csinálunk, nem csak a zenével, hanem úgy mindennel, hogy én elkezdtem nagyon sokat olvasni az elmúlt 3 évben, és konkrétan erről, amit kérdeztél, van egy fantasztikus könyv, az a címe, hogy The Talent Code, tehát a tehetség kódja, és azt a könyvet elolvastam, és az hát nagyon sokat változtatott az én gondolkodásomon. Pontosan azt mutatja, hogy a tehetség az micsoda, honnan jön, melyik része fejleszthető, változtatható, melyik része nem, és hát ez nagyon érdekli a mai embert természetes módon. Nincsenek olyan egyértelmű válaszok, de sokkal több lehet arról tudni, mint amennyit egyébként tudunk. Úgyhogy én nekem mindig volt egy érdeklődésem az ember iránt, így pszichésen, tehát az mindig talán a legnagyobb érdeklődési köröm, és igazából mellé jött az, hogy szeretném érteni, és nem csak úgy érezni.
3: Na, nekem akkor megvan a házi feladatom, hogy beszerezzem ezt a könyvet, mert erről még nem hallottam, úgyhogy köszönöm szépen. Önök pedig azt jegyezzék meg, hogy Altalina őszi fesztivál a MOM Kultban szeptember 8-án és 9-én itt ellátogathatnak, 10-én pedig ugye a Barabási Villában, itt már viszont az Altalina baráti körnek a tagjai kapcsolódhatnak ehhez. Viszont ezután nem is telik el egy nap sem, hanem szeptember 11-e és 13-a között pedig a Fehérvár csurgói Kortársak Kastélyban Altalina Árszó Kortárs Zenei Napok következnek.
4: Igen, ez egy nagyon érdekes, Dobri Dániellel szervezzük ezt a fesztivált közösen, és nagyon örültünk, hogy így összejött, hogy lényegében egy ívet ír le ez a két esemény. Ugye más a helyszín és más a fókusz is, de azt kell, hogy mondjam, hogy azzal együtt, hogy a Fehérvár csurgói esemény egy kortárs fókuszú esemény, ott is nagyon fontos az, hogy nem csak zene van, hanem ott is szélesebb körben értelmezzük a művészetet, és például Barabási Dánielnek itt lesz a kiállítása. Nálunk ugye előad, és itt pedig ki lesz állítva, van egy nagyon érdekes, egy fotóművésszel, Csizik Balázssal, egy olyan kiállítás, ahol igazából fotók és a neuro network, tehát az agyunknak az ideghálózata van összefüggésbe hozva, és nagyon-nagyon szép képek vannak, és persze ő majd ott elmondja, hogy mi mind ennek a háttere. Úgyhogy Dobri Dániel és az Arszó, az Alberégia Szimfonikus Zenekar szervezésében ez egy úgynevezett ilyen co-produkciós fesztivál, ami először történik, de nagyon hiszünk ebben az együttműködésben.
3: Én pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, ezekre az eseményekre hívtuk meg most a hallgatókat. Köszönöm szépen.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Az elmúlt percekben Balog Alexandra, junior prima díja zongora művészt, az Altaléna alapítóját és művészeti vezetőjét hallhatták.
2: Klasszik Rádió 92.1.
3: Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Szeptember 8-án a Pesti Vigadóban Honnan, hová, merre, meddig címmel 6 évtized alkotói pályáját idézi fel Rófusz Ferenc, Oszkár és Kossuth díjas animációs filmrendező. Az est személyes történetekkel, emlékezésekkel és meghatározó alkotásokkal enged betekintést a magyar animáció egyik legjelentősebb alkotójának életművébe. Az MMA film és fotóművészeti tagozata 80. születésnapja alkalmából köszönti Rófusz Ferencet, a Nemzet Művészeti címmel kitüntetett Kossuth díjas és Oscar díjas animációs filmrendezőt. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 36. Budafoki Pezsgő és Borfesztivál. 2026. szeptember 4-e és 6-a között immáron 36. alkalommal várja Budapest bornegyede Budafok Tétény a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál zene és bor szerető vendégeit. Az évfordulók évében különlegességekkel készülnek a szervezők, miközben őrzik és tisztelik a hagyományokat. A 40 borászat kitelepülésével szervezett ingyenes eseménysorozat egyik fénypontja a szombat 10 órakor kezdődő megnyitó a borrendek felvonulásával és szőlőáldással a piac téren, a számtalan kulturális nemzetiségi és családi programot pedig szinte lehetetlen felsorolni, így érdemes ellátogatniuk. Tegyék ezt, én pedig jó szórakozást kívánok hozzá!

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány 3/4-8 előtt járunk. És egy kis időutazásra hívok mindenkit. Különleges programsorozattal ünnepli 100. születésnapját a Puskin mozi. 1926-ban nyitotta meg kapuit a Kossuth Lajos utcában a Fórum Filmszínház, a mai Puskin mozi elődje. A mozi 1926. november 26-án nyílt meg a nagy közönség előtt, 100. évfordulója alkalmából pedig Puskin 100 mozi fesztivál programsorozat szeptembertől november végéig különleges filmekkel, ritkán látható klasszikusokkal, élőzenés vetítésekkel és híradós filmklubbal idézi fel a mozi első 100 évének történetét. A Puskin 100 mozi fesztivál nyitófilmje a Metropolis című sci-fi klasszikusa. A Néma filmhez Zságer Balázs komponált új elektronikus kísérőzenét, amelyet a vetítés alatt élőben ad elő. A Puskin történetéhez viszont különösen szorosan kapcsolódik a bagdadi tolvaj is. A mozi 1926. november 23-ai dísz előadásán, 3 nappal a november 26-ai nyilvános megnyitás előtt ezt a látványos hollywoodi néma filmet láthatta a VIP közönség. És pontosan 100 évvel később, november 23-án a film újra visszatér a Puskin vásznára, hogy a jubileumi program egyik legkülönlegesebb vetítésén idézze fel a mozi első napjait. A néma filmes hagyományokhoz kapcsolódik Charlie Chaplin Aranylász című klasszikusa is, amely szintén látható lesz, méghozzá élőzenei kísérettel. A vetítés sorozat egy ritka 35 mm-es vetítést is kínál. Október 30-án Párbaj kerül vászonra a film archívum által biztosított kópiáról. A magyar film történetének fontos állomásait pedig két klasszikus képviseli, a Hippolita lakály című film, amely ugye a magyar hangosfilmgyártás egyik első nagy közönség sikere volt október 2-án, Fábri Zoltán 20 órája pedig október 23-án kerül majd vászonra. De az olasz filmművészet két meghatározó alkotása is helyet kapott a jubileumi programban, a Bicikli tolvajokat és a Volt egyszer egy Amerikát is láthatják. Illetve a Szerelemre hangolva című kultikus, romantikus dráma is helyet kapott. November 4-én pedig a Kreatív Film Híradó keretében a filmhíradóból válogatnak. A program olyan alkotásokat idéz fel, amelyek készítői az 1970-es években tudatosan tértek át a sablonos propagandától a kreatív egyedi emlékezetes filmhíradókig. A jubileumi programból a legkisebbek sem maradnak ki, a Puskin Kuckó olyan népszerű magyar klasszikusokkal várja a gyerekeket is, a családokat, mint a Szeleburdi család, a Kemény kalap és krumplior, az Erdő kapitánya, vagy a Vuk. Ha bármikor is ellátogatnak, tehát most majd szeptember 25-e és november 28-a között a Puskin moziba, én nagyon jó szórakozást kívánok. Most pedig itt a Nyitányban csendüljön fel Antonio Vivaldi C-dur hegedű versenyének a 3. tétele a budapesti Vonósok előadásában. Hegedűn közreműködik Bánfalvi Béla.

Jó reggelt, ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány, 7 óra 54 perc van, ez pedig azt jelenti, hogy szeptember 2-án is kinyílik a kalendáriumunk. Minden Rebeka és Dorina nevű hallgatónak boldog névnapot kívánunk, ha önnek is van ilyen ismerőse, ne felejtse el felköszönteni. Nézzük, hogy mi mindent mutat a kalendárium. A mai napon 1686-ban Buda felszabadult a 145 évnyi török uralom alól. 9. Ince pápa kezdeményezésére jött létre 1684-ben a Szent Liga, a Habsburg Birodalom Lengyelország és Velence török ellenes szövetsége, amelyhez később csatlakozott Oroszország és a bajor száz brandenburgi választófejedelem is küldött zsoldosokat. 4 év alatt szorították vissza a törököket, és 1686-ban 145 év után vált szabaddá Buda. A Mesélő Budapest rovatban Tittel Kingával beszélgetünk erről, egyébként egy kicsit hosszabban is. Na de nézzük, hogy mi minden történt még a mai napon. Például 1770-ben Budán megrendezték az első lottósorsolást, míg 1818-ban a pesti Dunaparton horgonyt vetett az első dunai gőzhajó, a Karolina. 1995 a következő dátumunk, hát ugrottunk egy elég nagyot, Clevelandben megnyitotta kapuit a Rock and Roll Hall of Fame, vagyis a hírességek csarnoka. És az első nagy koncerten fellépett többek között Chuck Berry és Bruce Springsteen is. Míg 2008-ban a Google közzétette a Chrome webböngésző első publikus verzióját. Most azért pár száz évet utaztunk az időben, na de most térjünk át a születésnaposokra. Ezen a napon született Böhm, német zeneszerző, orgona és zongoraművész, a korálfeldolgozás legnagyobb mestere, de szeptember 2-án látta meg a napvilágot Teleki László, író, költő, közéleti személy, utazó, császári és királyi kamarás, valamint Mosonyi Mihály zeneszerző és zeneíró is, a 19. századi magyar zene kiemelkedő képviselője. Illetve ezen a napon született még Fadrusz János szobrász is. 1894-ben Mátyás király lovas szobrának tervével első díjat nyert, a művet pedig 1902-ben leplezték le Kolozsvárot. De szeptember 2-án született még Istúkovics Kálmán festő és grafikus, Homoki Nagy István Kossuth díjas filmrendező is. Elsősorban természetfilmesként lett híres, filmjei Magyar tájat és

Lővilágot mutatták be az 50-es és a 60-as években. Alkotói szakasza két markáns részre bontható, kezdeti tájjellegű, rövid és egész estés filmjei, valamint az állatokkal forgatott filmjei. De bizony, szeptember 2-án született még Hollai Bertalan, nóta énekes színész, illetve Gulyás János, Kossuth díjas filmrendező és operatőr is, illetve Oszter Sándor, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, érdemes művész is. És Sipos József, Balázs Béla díjas rendező, producer is szeptember 2-án látta meg a napvilágot, csak úgy, mint Lantos Györgyi, szobrász, üvegművész, Gáspár Tibor, Jászai Mari díjas színművész, érdemes művész, és Zsuffa Tünde, József Attila díjas író is. Minden mai ünneplőnek nagyon sok boldogságot kívánunk. Most hamarosan friss hírek, információk érkeznek itt a Klasszik Rádió 92.1-en, de a következő órában is várom természetesen Önöket.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, folytatódtak a légicsapások Oroszország és Ukrajna között. Marad a napos enyhe idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Ezentúl attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményekben, de a vagyon bűncselekményből származhatott. Az igazságügyi tárca javaslata alapján a büntető eljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyont is le lehet foglalni. Európai körútján ma Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke. António Costa és Magyar Péter tárgyalásán a fő téma az unió következő hosszú távú költségvetése lesz. De egyeztetnek majd a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. A lipcsei repülőtér elleni merénylet kísérlet körülményeiről tárgyalnak ma az EU és a NATO vezetői. A német belügyminisztérium Oroszországot tette felelőssé az augusztus elején egy robbanószerrel felszerelt drónnal megkísérelt akcióért. A berlini vezetés közölte, hogy bezárja a bonni orosz konzulátust és a berlini orosz házat, valamint szigorítják az orosz állampolgárok beléptetését Németországba. Moszkva szerint ez csak ürügy az orosz ellenes lépésekhez. Folytatódtak a légicsapások Oroszország és Ukrajna között. Tegnap több mint 100 ukrán drónt semmisített meg az orosz légvédelem, miközben Moszkva hajókat lőtt a Fekete-tengeren. Megtámadtak egy katonai bázist is Odessa megyében. Éjszaka is folytatódtak az amerikai bombázások iráni célpontok ellen. Irán válaszul rakétákkal és drónokkal támadta a térségben lévő amerikai támaszpontokat. Washington azzal magyarázta a bombázásokat, hogy Irán továbbra is akadályozza a hajó közlekedést a Hormuzi szorosban, és támadja a Közel-Keleten állomásozó amerikai csapatokat. Még nincs késő, hogy a pusztítás helyett a teremtett világ védelméért dolgozzon az emberiség. Ezt mondta 14. Leó pápa a Teremtés Védelem Világnapján. A katolikus egyházfő valódi környezetvédelmi fordulatot sürgetett, hangsúlyozva, hogy az egyén és a közösség egyaránt felelős a világ eredeti összhangjának megóvásáért. A Teremtés Védelem Világnapját 2015-ben Ferenc pápa vezette be. Összeütközött egy tehervonat és egy mozdony Győr és Győr-Szent Iván között. Az érintett szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért a győri fővonalon késésekre kell számítani. Napos idő lesz, estétől északnyugat felől beborul az ég. Főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, nyugaton zivatar is előfordulhat, a szél megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz. Hasonló idő várható a következő napokban is.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál a külső sávban. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösföldi úton szakaszonként a városközpont felé, a Szélkámán tér környékén, a 10-es főúton a Városhatártól, a 11-es főúton az M0-as autóúttól a Pünköstfürdő utcáig és tovább szakaszonként a Szentendrei úton. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál, a Váci úton a Fóti úttól szakaszonként befelé, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól, illetve az M5-ös autópályán az autópiactól. Akadozik az előrejutás a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól északi irányban, a pesti alsórakparton a Dráva utcától a Lánchídig, a Rákóczi úton befelé a Baross tértől, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. Németh Luca, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
0: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
5: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitány második órájába kezdtünk bele, ahol már is felcsendül Antonin Dvorzsák bémol szláv táncának az ötödik tétele, de ebben az órában meghallgatjuk még Wolfgang Amadeus Mozart Figaro házasságából a Nyitányt, illetve Joseph Haydn C-dur orgona versenyének a harmadik tétele is felcsendül. És a hangjelek rovatunk jelentkezik, Horváth Zsolt lesz a vendégem, a Pannonfilharmonikusok ügyvezető igazgatója és a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnöke. Olyan hírrel találkozhatunk mostanában, ami a Pannonfilharmonikus zenekarhoz kapcsolódik, hogy sikeres évadot zárt, viszont a folytatás bizonytalanná vált. Az elmúlt évadban a zenekar több mint 100 koncertet adott, közel 100 000 látogatót ért el, rendszeresen játszik a Kodály Központban, és a Műpában nemzetközi fellépései vannak Bécsben és Eszéken is. Közben azonban az együttes 2026-os költségvetéséből 579 millió forint hiányzik. Október végéig biztosított a működés. És hogy ezután mi lesz, erről beszélgetünk. Tartsanak velünk!

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Horváth Zsoltot, a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatóját, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnökét. Üdvözlöm és köszöntöm a műsorban.
2: Nagy szeretettel köszöntöm Önt is és a hallgatókat is.
1: Sikeres évadot zárt a Pannon Filharmonikusok, ezt kijelenthetjük. A zenekar több mint 100 koncertet adott, közel 100 000 látogatót ért el, rendszeresen játszik a Kodály Központban és a Műpában, nemzetközi fellépései vannak Bécsben és Eszéken is. Közben pedig egy olyan hírről is olvashattunk, hogy a folytatás azonban bizonytalanná vált. Én egy picit kutakodtam és megnéztem, hogy az elmúlt hónapokban mikor és hol milyen nyilatkozatot tett, és hogy ott szóba került-e már, hogy bizony itt valamit tenni kell majd, és bizony kialakulhat olyan helyzet, amelyet meg kell oldani. Már nyáron is egyébként, és sőt talán már tavasszal is szóba került az, hogy van egy hiány. Ez történt eddig, és hol tart most az ügy? Mi az, amit előre látnak?
2: Rendkívül elnehezült a helyzet, és teljesen tudatosan választottam, és választotta a szervezetünk a nyílt kommunikációt a nehézségeinkről. Ezt nem érzem sem a tulajdonosunk, sem semmilyen vonatkozásban indiszkréciónak, pont az ellenkezőjéről van szó. A Pannon Filharmonikusok egy nemzeti minősítésű művészeti szervezet, egy közpénzből működő, rendkívül magas szakmaiságot képviselő műhely, és mint ilyen közügy. És a Pannon Filharmonikusoknak a akár pénzügyi nehézségei, az mindenkire tartoznak, az a közre tartozik, a közönségre épp úgy, mint a széleskörű nyilvánosságra, a döntéshozókra. Márciusban láthattuk, találkozhattunk először azzal, hogy ez az év más lesz, mint a korábbiak, hiszen a tulajdonosi jogokat gyakorló Pécsváros önkormányzatának az tárgyévi költségvetésében egy radikálisan csökkentett összeg szerepel a zenekar. Támogatásaként konkrétan a 15%-a az azt megelőző évnek. Ez a nagyságrend, amelyet egy szimfonikus zenekar képtelen saját hatáskörben, saját tevékenységével áthidalni, megoldani, orvosolni. Az tavasz már nagyon komoly pénzügyi nehézségeket jelentett, amelyet rendkívül büszke vagyok arra, hogy a zenekar a korábban felhalmozott saját eredménytartalékából képes volt ellensúlyozni, finanszírozni. Törekedtem arra, hogy lehetőleg eljussunk az őszig, ehhez fel kellett használnunk valóban korábbi évek felhalmozott tartalékait, és egyúttal egy nagyon nyílt kommunikációval kezdtem természetesen a tulajdonosunkkal, épp úgy, mint a felállt új kormányzattal. Nagyon hálás vagyok azért a partnerségért, amelyet az új magyar kormány felmutatott irányunkban. Első közt találkozhattam a kulturális kormányzat vezetőivel, és a találkozók maguk nagyon konstruktívak és tartalmasak voltak, hiszen az előre számukra megküldött szakmai anyagot ők átnézték, áttanulmányozták, tehát felkészülten ültünk az asztalhoz, és az időkeretet érdemi tárgyalásra fordíthattuk, és nem a bemutatkozásra. Táplálkozunk és erőt merítünk valamennyien a minisztériumban elhangzott mondatokból, miszerint a kulturális kormányzat úgy fogalmazott, hogy a Pannon Filharmonikusok a magyar szimfonikus zenekari életnek egy megkerülhetetlen, rendkívül jelentős szereplője, és mint ilyen elképzelhetetlen a magyar kultúrpolitika számára, hogy ezzel az együttessel, ennek a működésével probléma legyen, egyáltalán a léte és szakmaisága megkérdeződjön, vagy egy más pályára álljon. Hogy ezt hogyan és miként tudjuk gyakorlati lépéssé és döntéssé konvertálni, na ez az ősz feladata. Ma ott tartunk, hogy rövidebbre zárjam a válaszom, hogy a Pannon Filharmonikusok valamennyi forrását felhasználva október végéig működőképes, és ott garantáltan külső segítség, támogatás, intenzitás nélkül beáll az a helyzet, hogy az együttes meg kell, hogy szakítsa a tevékenységét. Van előttünk tehát 2 hónap, a kulturális kormányzat és a város együttesen abban bízom, hogy egy intenzív egyeztetést követően megtalálja azt a formát, amely módon ebből a helyzetből tovább lehet lépni.
1: Van felelős ebben?
2: Strukturális problémákat találhatunk a hátterében. Ezt azért említem így, mert nem abban látom a feladatot, hogy 2026 elnehezült pénzügyi helyzetét hogyan oldjuk meg, hiszen nem az év utolsó 3 hónapjáról van csak szó. Természetesen fölmerül a kérdés, és mi lesz 2027-től. Pécs teljes intézményrendszer és művészeti, kulturális hálózata küzd nehézségekkel, benne a 2010-ben felépült hangversenyteremmel, és így tovább, és így tovább. ez egy komplex átgondolást igényel. Pécs többször, több alkalommal az elmúlt néhány évben kezdeményezett a kultúrás kormányzattal erről való egyeztetést, ezek nem realizálódtak. Ma látjuk, hogy manifestálódik ezeknek a következménye, ha úgy tetszik. Egy szó mint száz, biztosan egy stratégiai átgondolást igényel, hogy mi legyen ezekkel az intézményekkel. Nyilván az én felelősségem az, hogy ezek közt a szervezetek közt is kimagasló teljesítményt képviselő pannonfő harmonikusoknak a működését elősegítsen. Rendkívül bízom abban, hogy úgy tekintünk majd vissza erre a szituációra, mint egy válsághelyzetre, ugyanakkor nem kerülünk abban a helyzetben, hogy az évadnak a szakmai munkáját felfüggesszük.
1: Én nagyon-nagyon bízom ebben, és így remélem, hogy akinek meg kell hallania, az meghallja most ezt a beszélgetést, de már is folytatjuk a beszélgetést Horváth Zsolttal, a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatójával, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnökével.

0: Folytassuk a beszélgetésünket, ahol a vendég Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatója és a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnöke. Sikeres évadot zárt a Pannon Filharmonikusok. A zenekar több mint 100 koncertet adott, közel 100 000 látogatót ért el, rendszeresen játszik a Kodály Központban és a Műpában, nemzetközi fellépései vannak Bécsben és Eszéken is. Közben azonban az együttes 2026-os költségvetéséből 579 millió forint hiányzik. A szeptemberi és az októberi működés ugyan biztosított, de a zenekar vezetése szerint az ősz folyamán megoldást kell találni a finanszírozási problémákra. Egyébként több interjúban is elmondta már, hogy a Pannon Filharmonikusok problémája nem pusztán pécsi ügy, hanem a Magyar Szimfonikus Zenekari finanszírozási rendszer problémájára mutat rá. Mi a konkrét rendszer szintű hiba, ami most a PFZ történetén keresztül látunk?
1: Én ezt valóban így látom, így gondolom, a 24 éves vezetői tapasztalatom a színában eltöltött időm talán megalapozottá teszik a nézőpontomat. Egy kicsit próbáljunk tárgyilagosak lenni. Ennek az együttesek közfeladatot látnak el, közszolgáltatást látnak el, művészeti intézményként is, mint ilyenek, közszolgáltatási szerződéssel kötődnek a saját városukhoz, egy nemzeti minősítésű együttes, és ebben az országban sok van, a Magyar Kulturális Kormányzathoz is. Ugyanakkor végeredményben arról beszélünk, hogy egy szimfonikus zenekarnak a működését két fél finanszírozza a döntő mértékben, az a magyar állam és egy mögöttes önkormányzat, harmadik lábként természetesen ott van az együtteseknek a saját működési bevétele. No, de a két fél, az a város és az állam, hogyha egyszerűen próbáljuk megfogalmazni, rendkívül kevéssé egyeztet ezeknek a közösen finanszírozott együtteseknek a jövőjéről, működési rendszeréről, portfóliójáról, szakmai munkájáról, és így tovább, és így tovább. Ezt tekinthetnénk akár elegánsan, akár úgy is, hogy hát ez egy függetlenséget jelent, de valójában nem erről van szó. Hadd éljek azzal az egyszerű képpel, hogy leírható úgy is egy szimfonikus zenekar, mint egy más városba került egyetemista srác, aki még a szülők támogatására szorul, ugyanakkor az elvált szülők nem különösebben állnak szóba egymással, és úgy tűnik, hogy mind a két fél azt gondolja, hogy a másik fél biztosította a gyerek megélhetését. Valami hasonlatos a kép tehát, oda kellene visszakanyarodnunk, hogy az a teljesítmény és közszolgálat, amit elvárunk Debrecen zenekarától, Szeged zenekarától, és végigmehetnék a sorban, ennek a feltételrendszerének a biztosításában a felelősséget közösen viseli a Magyar Kulturális Kormányzat egy önkormányzattal együtt, és közösen láthatóak át egy egyeztetések során, hogy ezek a ehhez szükséges források, körülmények, ezek milyen módon biztosíthatók, és akár ez a két fél közösen, együttesen ebben milyen arányban tud helytállni. Ezek a diskurzusok nem történnek meg. Ez egy nagyon mély szakmai kérdés, talán tovább nem boncolgatom, de pozitívunként említem, hogy azért vannak más területen olyan minták, amelyet érdemes a szimfonikus zenekarok világába átemelni. Bár tény, hogy a marketingje, a közösségi kommunikációja nem feltétlen előnyös a következő példának. A színházak vonatkozásában az elmúlt, nem is tudom pontosan, 5-7 évben kialakult az a szerepkör, ahol közös fenntartású színházak minősítettek néhány színházat. Ott ez a szituáció nem áll elő, amiről én most itt utalást tettem. Igaz, nehézség, bőséggel, csak egyet említek meg, ez a közös finanszírozás, fenntartásot messze menőkig érintette a menedzsment jogokat, és ebből a közéletünkben, kultúrás közéletünkben rengeteg anomália és már-már botrányos helyzet is teremtődött, hogy milyen módon választanak akár ezekhez a szervezetekhez igazgatót. De ez egy mellékszála, fontos, de nem kizárólagos elem ennek a működésnek, tehát én arra ösztönzöm szakmán képviselőit és a finanszírozókat, hogy kezdjük el valóban a súlyának megfelelő módon kezelni ezt az intézményrendszert, a társadalmi szerepkörének és fontosságának megfelelő gondossággal tekintsük át közép- és hosszú távú működésüket, és rendezzük mögötte azokat a szerkezeti, finanszírozási adottságokat, amelyek kiszámíthatóvá teszik ezeknek az együtteseknek a működését. Egy záró gondolatot engedjen meg, talán jogilag könnyen úgy értelmezhető, hogy az állam által fenntartott zenekarok, ha úgy tetszik, ebből három van összesen, a tárcához tartoznak, ezeknek a léte rendkívül stabil. Minden más szimfonikus zenekar tulajdonképpen az önkormányzat relációjában egy önként vállalt feladat. Jogi megfogalmazásában ugyanakkor akár 100 éves intézményekről beszélünk, és de jure igaz az az állítás, hogy egy önkormányzat akár úgy is dönthetne az önként vállalt feladatáról, hogy tulajdonképpen ezt a jövőben nem vállalja és nem finanszírozza, de hogyha mégiscsak de facto nézzük ezt a helyzetet és a valóságát éljük meg, akkor valamennyinknek elképzelhetetlennek tűnik, hogy úgy döntsön bármely jelentős nagyváros, hogy a következő időszakban megszünteti a színházát vagy a szimfonikus zenekarát. És ezt a jogszerűség vagy a jogállás és a társadalmi közegnek az elvárását és identitását kellene valahogy közös nevezőre hoznunk. Erre nyilván gyakorlati szakemberként rengeteg konkrét javaslatom, akár jogszabályi, akár finanszírozási konstrukció teszünk majd le a zenekari szövetségként a kormányzatosztalára.
0: Mindjárt ide fogunk áttérni, de én egy pillanatra megállnék, hogy ilyenkor a zenekarnak, a tagjainak, a művészeinek és azok, akik a menedzsmentért felelnek, hogy tudják őket segíteni ebben a helyzetben, hiszen ha egy bizonytalanság van, az, ami a legjobban megviseli az embert, én azt gondolom. Hogy tudják egymást segíteni?
1: Friss az élményem, hiszen volt az idei évadunknak az évadnyitó társulati ülése, gyönyörű hagyomány a PFZ-nél, ami a himnusz eléneklésével kezdődik, és egy közösen töltött, tulajdonképpen akár egy 3 órás intervallummal a teljes művészeti évadunkat tekintjük át, és egyáltalán egymásra hangolódunk, és beleválunk ebben a művészeti évadban. Tegnap a lehető legnagyobb nyíltsággal és transzparenciával mutattam be a helyzetünket a társulat tagjainak. Nem is hiszem, hogy lehetne más lehetőség. 132 főállású munkavállaló dolgozik a Pannon főharmonikusoknál, ez ennyi család, egzisztenciális kérdésekről van szó, amelyekkel muszáj tisztában lenniük. Ugyanakkor, hogy a kérdésére más oldalról is válaszoljak, egyáltalán nem láttam riadságot a velem szemben ülő 131 fő kollégámnak a szemében. Ez nagyon különös helyzet. Egyrészt azt gondolom, hogy az az magyarázat rá, hogy mi muzsikusokként elképzelhetetlennek tartjuk, hogy ebben az évben 215 a születésnapját ünneplő szimfonikus zenekar egész egyszerűen megszűnjön. Ez nonsens. Ez nonsens. Lehet, hogy a tulajdonosunknak vannak pénzügyi nehézségei, de ezt fogalmazzuk meg világosan, hogy a Pannon főharmonikusok szakmai jelenléte a magyar zenekarok között az egyik élvonalbeli teljesítmény. Ez a zenekar rendkívül erős, minden attribútumát tekintve. Problémáink tulajdonosunknak van, és ezáltal persze nekünk is. Ugyanakkor, hogy egyel tovább lépjek, a magyar állam szerencsére jól van. Szerencsére nincsen sem olyan krízis, amely az országunknak a döntési szabadságát, gazdálkodási, pénzügyi lehetőségeit determinálná. Tehát egész egyszerűen csak oda szeretném kifuttatni a gondolatomat, hogy valóban van egy elnehezült válsághelyzet, de megvan annak a lehetősége, hogy a megfelelő helyeken, a források fölött rendelkezők ezt a szituációt rendezzék. Talán ez tükröződik vissza a muzsikusaim szemében, amikor nem esnek pánikba, nem arra koncentrálnak, és én ezt is kérem tőlük, hogy akár a szeptember 1-jével elinduló hangverseny életben ugyanazzal a szakmai nyitottsággal, odafordulással, professzionalizmussal szólaljunk meg a színpadon, mint ahogy ezt a közönségünk tőlünk megszokta, és ebben egészen bizonyos vagyok, hogy így is lesz. Még egy elemét hadd emeljek ennek a helyzetnek, az pedig a közönség, hogy teljesen nyílt és transzparens kommunikációnk mellett, és azzal együtt is igaz az, hogy az elmúlt évtizedeknek az egyik legmagasabb bérletezési arányát tudhatjuk e pillanatban magunkénak. Tehát a közönség miközben tud a nehézségeinkről, bérletet vált, eleve egy hatalmas, nagyon nagy létszámú közönség van a Pannon filharmonikusoknak, és ha úgy tetszik, nagyon tudatosan a döntésükkel, a bérletvásárlásukkal is leteszik a voksot a PFZ élete és jövője mellett. Természetesen nagyon sokan kontaktálnak velem direkt, írnak levelet, hívnak föl, kérdezik meg, hogy milyen módon segíthetnek, kérdezik meg, hogy lesz-e az az alkalom, amikor akár közösen a zenekar mellé állva, fizikailag is mellé állva mutathatják fel az elköteleződésüket. Ezt is csodálatos, ez csodálatos megélni, visszaigazolja mindazt a munkát és közösségépítést, amit az elmúlt évtizedekben elvégeztünk. Bizonyára ez is benne van abban, hogy a muzsikusaink, menedzsment tagjaink nehéz helyzetnek élik, mert ezt a mostanit, de nem telepszik rájuk ennek a súlya.
0: 579 millió hiányról beszélünk, és én nagyon remélem, hogy egy pár hét múlva már arról fogunk beszélgetni, hogy ez megtörtént, és hogy akkor majd milyen lépések lesznek a jövőre nézve. Már is folytatjuk a beszélgetést Horváth Zsolttal, a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatójával, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnökével.

0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál a külső sávban. Lassú a haladás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösföldi úton szakaszonként a városközpont felé, a Széll Kálmán tér környékén, a 10-es főúton a Városhatártól, a 11-es főúton az M0-as autóúttól a Pünköstfürdő utcáig és tovább szakaszonként a Szentendrei úton. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál, a Váci úton a Fóti úttól szakaszonként befelé, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól, illetve az M5-ös autópályán az autópiactól. Akadozik az előrejutás a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól északi irányban, a pesti alsórakparton a Dráva utcától a Lánchídig, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Köszöntöm Önöket, szép jó reggelt kívánok! Szeptember 2-ának délelőttjén Budapesten részben felhős, de kellemesen napos időre ébredhetünk. A hőmérséklet gyorsan emelkedik a 28 fokos csúcsérték felé a mérsékelt nyugati szélben. Régi kalendáriumok szerint az őszi búza és repce vetésének kezdetét jelzi ez az időszak, és a gazdák úgy tartották, akkor a szeptemberi tiszta égbolt bőséges jövőévi termést ígér. Bár az ég most kegyes hozzánk, a történelem azért tartogatott már fagyos meglepetést. 1940-ben ezen a reggelen mindössze 6,3 fokot mértek a fővárosban, ami a mai napig is élő napi hideg rekord. A mai kellemes időnk tehát igazi ajándék.

0: Folytassuk a beszélgetésünket, ahol a vendég Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatója és a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnöke. Az együttes 2026-os költségvetéséből 579 millió forint hiányzik. A szeptemberi és az októberi működés ugyan biztosított, de a zenekar vezetése szerint az ősz folyamán megoldást kell találni a finanszírozási problémákra. Erről, a Magyar Szimfonikus Zenekarok finanszírozásáról, és arról is beszélgetünk, hogy mi lehet a megoldás, akár az összes szimfonikus zenekar életében, akár a Pannon Filharmonikusok életében, hogyha nem alakul át a rendszer. Folytassuk a beszélgetést. De ugye időközben megválasztották a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnökévé is, ez meg egy teljesen más felelősség. Viszont most, amikor a PFZ finanszírozásáról beszélünk, egy pécsi zenekarigazgató újjaként beszél, vagy már úgy is, és én azért kihallottam ezt, hogy egy országos szakmai közösség érdekeit is képviseli.
1: Igen, talán ez a kettő elválaszthatatlan, és nem is látom szükségesnek. Természetesen rendkívül önmérséklettel kell ebben a helyzetben lenni, és közösségünk, mármint a szakma irányában nagy etikával betölteni ezt a szerepkört, azaz a PFZ helyzetének a fölmutatása az elnökként legfeljebb oly módon lehetséges, mint egy esettanulmány, azokra az ágazati rendezetlenségekre, anomáliákra, amelyet érdemes a szövetségnek nagyon, nagyon erősen artikulálni a szabályozó lehetőséggel bíró kultúra és kormányzat felé. Nagyon régóta a szövetségünk elnökségi tagja vagyok, ez több ciklusra visszamenőleg igaz, és én az a szereplő vagyok a társaságunkban, a zenekari igazgatóknak a közösségében, aki hát, hogy tetszik, egy intenzívebb szerepvállást, munkát, kommunikációt, proaktivitást ösztönzött az elmúlt időszakban is. Örülök, és nagyon megtisztelő a társaimnak a bizalma, hogy ma a szakmánknak a képviseletét, a szakmai munka összefogásával megbíztak. Fontos időszak, lehetőséget tartalmaz az időszak, úgy gondolom, hogy az új kormányzat egy tartalmi együttműködést lehet kialakítani. Az új kormányszállás után mindjárt az első vezetői megnyilatkozások arról szóltak, hogy a szakmai szervezetekkel együttműködésben kívánják ellátni a feladataikat. Ilyen mondatok nagyon rég hangzottak el, de ezek feltétlenül fontosak, és a nyitó mondatokat követően valóban el is tudott indulni egy kapcsolatfelvétel. Természetesen összesen 100 nap telt el az új kormány időszakában, tehát ma még eredményekről nem tudok beszámolni, de arról igen, hogy a kapcsolatfelvétel tehát megtörtént, a legfontosabb problémák beazonosítása megtörtént, és gyakorlatilag egy struktúrált, rendszeres, konzultatív együttműködésnek a kereteit meg tudtuk fogalmazni. Számos ügy van a szimfonikus zenekarok vonatkozásában, amivel foglalkoznunk kell, de nem kizárólag a kormányzat az egyetlen célcsoport, hogyha szabad így fogalmaznom. Én azt képviselném, és az elnöki programomban erre tettem javaslatot, hogy a széles nyilvánossággal is kezdjünk el beszélni a szimfonikus zenekarok létezéséről, egyáltalán a hivatásos együttesnek a működési kereteiről. Szakítsunk azzal az attitűddel, hogy is fogalmazzak, klasszikus zenét a magyar társadalom 3%-a hallgat. És talán egy picit jellemző ránk, egy ebből az adatból is származtatható diszkréció, vagy szerénység, vagy visszafogottság, kicsit mintha azt a habitust vennénk magunkra, hogy a társadalom döntő többségének nincsen kapcsolódása a mi művészeti águnkhoz, és akkor olyan kis szerényen, nem fölmutatva ugyanakkor a betöltött szerepünknek a valódi értékét jelenjünk meg a kommunikációs térben. Azt gondolom, hogy sokkal intenzívebben érdemes kommunikálni arról, hogy kik vagyunk, hogy miért vagyunk fontosak, és miért igényünk közpénzt. A szimfonikus zene az egy olyan témakör, amely a világ egyetlen egy pontján, független a társadalmi berendezkedéstől sem képes saját forrásból megélni, illetve ez alatt azt, hogy a közönségnek a által befizetett jegyárakból ez a műfaj nem finanszírozható, hogyha a pénzügyi aspektust szeretnék elővenni. Ez minden esetben közpénzt igényel, és hogyha közpénzt igényel, akkor érdemes nekünk nagyon nyíltan láttatni és bemutatni a valóságunkat, a mindennapjainkat, a szerkezetünket, magunk mögött tudva azt, hogy a társadalom jó érzéssel fogadja azt, hogy miért is kerül egy élvonalbeli szimfonikus zenekarnak több milliárd forintba a működése. Sokkal nagyobb az a hasznosság, mint az a nominális összeg, amit az előbb említettem. Ebben mi nem csak, hogy őszintén hiszünk, hanem ha úgy tetszik, pragmatikus tényekkel, reáliákkal ez a hasznosság, ez a társadalmi hasznosság bőséggel alátámasztható. No, tehát egy sokkal intenzívebb, sokkal szélesebb spektrumú kommunikációt ösztönzök a szövetségben, és örülök, hogy a társaim ebben partnerek. Egy nagyon jelentős és intenzívebb szakmai munkát indítottunk el. Hiszem azt, hogy a Szimfonikus Zenekarok Szövetségének egy olyan közösségnek kell lennie, kvázi már mint egy szakmai kamarának, ahol az ágazatunk jellemvonásainak, működési jellemzőinek valamennyi téziséről egy kiérlelt, átgondolt szakmai állítás fogalmazódik meg, így módon is segítve a területünket érintő döntéshozatalt.
0: Ha valaki pedig egyénileg szeretné segíteni a Pannon Filharmonikus Zenekart, akkor a pfz.hu oldalon a támogatás aloldalt nézze meg, és írjon e-maileket, vagy pedig ajánljon fel támogatásokat. Most, amikor egyszerre kell zenekart vezetnie, egy országos szakmai szervezetet képviselnie, és közben egy több százmilliós finanszírozási problémát megoldania, mi tartja önben az energiát ahhoz, hogy ezt így folytassa és végigcsinálja?
1: Hát köszönöm a személyes kérdését. Nézlen, nagyon könnyű helyzetben vagyok, és ez muzsikusokként jellemző is ránk. Nagyon kisgyerekek voltunk, amikor megérintett bennünket ez a hivatás. Én is azok közé tartozom, 6 évesen fogtak hangszert a kezükben, és nem csak hangszert fogtam 6 évesen, azt is tudtam, hogy ez az én életem is, ez lesz az én hivatásom. 50 év telt el azóta, és 50 éve élem ennek a szcénának a mindennapjait, és élem meg a történéseit. A Pannon Filharmonikusoknak pedig a 31. évadát kezdtem el munkavállalójaként, tagjaként. Közösségemről van szó, ha úgy tetszik, a nagy családomról van szó. De emellett szó van arról is, hogy mély meggyőződésem az, hogy az az érték, amelyet ezek az együttesek nem csak a PFZ, hanem az ország egyéb szimfonikus zenekarai, színházai képviselnek, ezek elengedhetetlenül fontosak, sőt, egyre nagyobb jelentőséggel bírnak egy egészséges társadalom életében. És ezeknek az együtteseknek a helyzetének a segítése, értelmezése, a megfelelő mederbe terelése, és nem csak az intézményekről van szó, hanem a bennük dolgozókról, művészekről épp úgy, ezeknek a fölhalmozott anomáliáknak és problémáknak a kivezetése, és ez sorszerű és szükségszerű. Valóban nagyon nehéz ezek a mindennapok, de kicsit próbálom úgyis látni ezt a helyzetet, mint egy ilyen lakmuszpapír történetként fölfogni, hogy lehet fölmutatni, hogy lehet, hogy most épp a PFZ mutatja föl azokat a rendezetlenségeket a döntéshozók számára, vagy a széles társadalom számára, amelyek nagyon régóta ezzel a szakmával együtt élnek. Lehet, hogy fel tudjuk használni ezt a nehéz helyzetet arra, hogy mint egy ilyen katalizátorként kiussunk bele, csak egy mondatot engedjen meg itt ennek a végére. Amikor a közönségnek, aki érdeklődik egy-egy társulat élete iránt, és találkozik azzal az egzisztenciális körülménnyel, hogy mi módon egzisztál az általa nagyra becsült és tisztelt, hova tovább akár rajongott zeneművész vagy színművész, akkor egész egyszerűen megdöbben. Ezt magam is megdöbbentőnek tartom, hogy a magyar szimfonikus zenekarok, élvonalbeli szimfonikus zenekaroknak a tagjainak a jövedelme, az a diplomás átlagbérnek a 70%-a körül van. Ezek olyan tények, amelyek egyrészt nem köztudottak, másrészt elgondolkodtatnak valamennyiünket, hogy valóban helyes-e ez így. Így kell ennek lennie, hogy tulajdonképpen ma a művészeti életet a sok-sok strukturális fejlesztés mentén, amelyeket nem szabad elvitatni az elmúlt évtizedekből, nincs is erre ok, ezzel együtt továbbra is ezt a színvonalú magyar művészeti életet, amelyet a magyar társadalom élvezhet, és amely képes Magyarországot pozícionálni a zeneművészet területén mindenképp világszinten, tulajdonképpen a benne tevékenykedő művészeknek a hivatás szeretete, alázata, elkötelezettsége tartja életben mindenek előtt. Ez egyrészt egy nemes dolog, szép dolog, másrészt egy jól működő közösségben, társadalomban ezeket a dolgokat a helyére kell tenni, és mély bennem az elkötelezettség és a több évtizedes, hogy mondjam, feladat és felelősségvállás abban, hogy ezeket a közügyeinket a helyes irányba terelhessük, és ehhez valamilyen módon én is hozzájárulhassak.
0: Azt gondolom, hogy fogunk még beszélgetni, és addig is minden hallgatónak, vagy bárki, aki hallgat minket, így Vörös Sándor szavait idézném, amely egyébként a PFZ-nek az oldalán is rajta van, benned a létra. És akkor ezt mindenki tegye oda, ahova szeretné, és kezdjen vele, amit csak tud, és reméljük, hogy egy segítséggel tud lenni. Nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk, beszélgessünk hamarosan, és remélem, hogy akkor már arról tudunk beszámolni, hogy megoldódott, és nem csak októberig vannak programok, PFZ-nek évadát végigélhetjük, akár a MIPA Budapest mozaik bérletét, akár a Kodály Központ Pécs mozaik bérletét is. Köszönöm, hogy beszélgettünk.
1: Legyen így, nagyon-nagyon szépen köszönöm az érdeklődését. Köszönöm.
0: Az elmúlt percekben Horváth Zsoltot hallhatták, a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatóját, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnökét.

A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, és abban is annyi tányt. Szeptember 2-a van, és hamarosan 9 óra lesz, ez pedig azt jelenti, hogy ma esti színház ajánlattal érkezem. Most a Városmajori Szabadtéri Színpadra hívok mindenkit, hiszen éppen itt fut a Szemle Plusz, és ennek keretén belül látható a szombathelyi Vörös Sándor Színház Takarásban című előadása. Mikó Csaba és Závada Péter komédiája a Takarásban egyszerre színházi kulisszák mögötti vallomás és őszinte párkapcsolati tragikomédia. A darab a próbatermek, öltözők és pszichológusi rendelők intim terében játszó.

ahol a három nővér körüli szereposztási küzdelmek hamar személyes drámává, barátságok és házasságok széthullásává, kínosan őszinte önvizsgálattá alakulnak. A szöveg humora Woody Allen neurotikus párbeszédeit idézi, a próba folyamat dokumentarista zaklatott intimitása, John Cassavetes filmjeinek improvizatív erejét hozza játékba, míg a fragmentált montásszerű dramaturgia és a metaszínházi játékosság Jean-Luc Godard szellemével rokon. A generációs kiábrándultság és átpolitizált vágy és testiség leginkább talán Bertolucci filmjeire emlékeztet. A takarásban nem pusztán komédia, kortárs látlelet a színházról, mint intézményről, a kulturális szférában dolgozó kompromisszumairól, és arról, hogyan szivárog át az élet a színpadra és vissza. Ezt az előadást láthatják tehát ma este a Szemle Plusz keretén belül a Városmajori Szabadtéri színpadon, ez pedig a Szombathelyi Vörös Sándor Színház előadása, amelynek a címe A takarásban. Ha ellátogatnak ide, nagyon jó szórakozást kívánok!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke, csalókra figyelmeztet az adóhivatal, folytatódik a napos enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Európai körútján ma Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke. António Costa és Magyar Péter tárgyalásán a fő téma az unió következő hosszú távú költségvetése lesz, de egyeztetnek a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Az évente tartott körút célja, hogy az uniós vezető megismerje a tagállamok álláspontját a legfontosabb témákban. A Tisza párt örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított hetes cikkely szerinti eljárást, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter mindenről Budapesten egyeztetett Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével. Továbbra is szorosan együttműködik a Fidesz-szel a KDNP, ezt mondta a párt alelnöke a Kossuth Rádióban. Juhász Hajnalka a kereszténydemokraták megújulásáról szólva úgy fogalmazott. Annak része az is, hogy egy politikus elismeri hibáit és bocsánatot kér. Ezt ő megtette a választások után. A frakcióvezető arról is beszélt, hogy szerinte a KDNP-s politikusoknak nincs félnivalójuk a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkájától. Rajnerem János történész akadémikus lesz a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkos szolgálati tevékenységét feltáró bizottságot nyáron hozta létre a kormány. A testület 13 főből, köztük civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból áll. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal. A csalók a NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adószámla egyenlegről. Ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. Mostantól minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen az elvégzett munkáért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Összeütközött egy tehervonat és egy mozdony Győr és Győr-Szent Iván között. Az érintett szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért a győri fővonalon késésekre kell számítani. Sérültekről nem tudni, a baleset körülményeit vizsgálják. Napos idő lesz, majd estétől északnyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Nyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat, a szél megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban tart a helyszínen és az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál a külső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést Pesterzsébeten a Virág Benedek utcában a Királyhágó utcánál, a forgalom egy sávban váltakozva halad. Akadozik az előrejutás a pesti alsórakparton a Dráva utcától a Lánchídig, a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Nagykörúton a Dohány utcától a Rákóczi térig, valamint az Erzsébet Hídkossuth-Lajos utca útvonalon. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, a Váci úton a Megyeri útnál felé, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint az M5-ös autópályán a Határúttól. Lassú a haladás az M1-M7-ös autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópontnál, a Szélkálmán tér közelében, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Németh Luca, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
0: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
3: A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, és abban is a Nyitány harmadik órájába kezdtünk bele, hiszen 9 óra elmúlt 5 perccel. Franz Benda E-moll fuvola versenyének a harmadik tétele csendül fel az óra kezdéseként a Capella Savaria előadásában. Fuvolán közreműködik Bertalan Andrea. És ebben az órában azért felcsendül még Csajkovszki diótörő baleszfitből a kis nyitány is, illetve Antonio Vivaldi G-dur koncertójának a harmadik tétele is, és a Szépművészeti Múzeumba hívok mindenkit, hiszen többféle éves bérletet kínálnak. Az új konstrukciók nem csak a gyakori látogatást teszik lehetővé, hanem a közös kulturális élményeket és a családi múzeumlátogatásokat is. Ugye a Szépművészeti Múzeum gyűjteménye olyan mesterek alkotásait őrzi, mint például Raffaello, Tiziano, El Greco vagy Rubens. A közel 12.000 négyzetméteren bemutatott mintegy 3500 műtárgy új és új felfedezésre hív mindenkit, és alkalomról alkalomra más-más élményt kínál. Erről beszélgetek a vendégemmel, aki nem más, mint László Zsófia, művészettörténész, a Szépművészeti Múzeum kommunikációs osztályának a munkatársa. Ezzel várom tehát önöket.

0: Reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm László Zsófiát, a Szépművészeti Múzeum kommunikációs osztályának a munkatársát. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én köszönöm, hogy beszélgetünk, szervusz.
1: A Szépművészeti Múzeum többféle éves bérletet kínál, hogy a látogatók még kedvező feltételekkel fedezhessék fel az ország leggazdagabb képzőművészeti gyűjteményét. Az új konstrukciók nem csak a gyakori látogatást teszik lehetővé, hanem a közös kulturális élményeket és a családi múzeum látogatásokat is. Azt hiszem, ezzel kell kezdenünk. Vajon mi inspirálta a Szépművészeti Múzeumot arra, hogy új éves bérletkonstrukciókat vezessen be, és milyen igényekre szeretnétek ezzel reagálni?
2: A szépmű állandó bérlet, tehát a sima állandó bérletünk, az immár egy másfél-két éve létező nagyon sikeres, ami ugye arról szól, hogy az állandó kiállításainkba egy éven keresztül, 365 napon keresztül bármennyi alkalommal vissza lehet térni, de ez ugye egy egyéni bérletkonstrukció volt, tehát ez nagyjából két látogatás áráért tette lehetővé azt, hogy egy éven keresztül akárhányszor visszajön a bérlettulajdonos, nem csak az állandó kiállításokba egyébként, hanem a grafikai gyűjtemény időről időre megújuló időszaki tárlataiba is érvényes ez a bérlet. Igazából azt vettük észre, hogy az emberek azért a múzeumozás élményét szeretik megosztani, vagy társaságban jönnek gyakran, úgyhogy két olyan bérletkonstrukciót vezettünk be most júniustól, ami kifejezetten erre az igényre válaszol. Ugye az egyik az arról szól, hogy a bérlettulajdonos magával hozhat egy embert még, ez a te meg én, szépmű állandó bérlet. És ennek az a különlegessége, hogy ennek a másik embernek ennek nem kell minden alkalommal ugyanannak lenni, tehát akár alkalomról alkalomra lehet valaki más, lehet ez az embernek nyilván a barátja, barátnője, édesanyja, kollégája, akit csak akar, vagy aki éppen szívesen csatlakozik hozzá. A másik szépmű állandó bérlet plusz gyerekek, az pedig azok számára készült, akik szívesen hozzának magukkal múzeumlátogatásra gyerekeket is. Itt nyilván elsősorban családokról van szó, tehát ennek két fajtája van. Az egyik fajtája az, amikor egy felnőtt és a hozzátartozó gyerekek jöhetnek el, a másik pedig a két felnőtt és a hozzájuk tartozó gyerekek számára készült. Itt igazából a gyerekek azok 18 év alattiak lehetnek, és legfeljebb 6-an jöhetnek el a felnőttekkel.
1: A te meg én és a plusz gyerekek bérletek ugye kifejezetten a közös élményekre építenek, de mennyire fontos ma a múzeumok számára a közösségépítés, és teszem fel úgy ezt a kérdést, hogy azért sejtjük rá a választ rögtön, de majd hosszabban úgy is elmondod, illetve a generációk közötti kapcsolat erősítése.
2: Hát ez a kapcsolat kiemelt fontos stratégiai célok számunkra, tehát nyilván ezeknek a bérleteknek a létrehozását többek között ezek a szempontok is inspirálták. Itt egyébként a plusz gyerekek bérletnél kifejezetten gondolunk arra, mert látjuk, hogy ez egy általános gyakorlat, hogy például a gyerekeket nem feltétlenül a szülők tudják múzeumba hozni, hanem a nagyszülők. Úgyhogy ennek van kedvezményes változata is, tehát 62 év feletti nagyszülők számára ez gyakorlatilag féláron elérhető ez a bérlet. És akkor így valóban egy ilyen generáció közötti izgalmas közös élmény lehet a múzeum látogatás, és hát a közösségépítés része pedig az, hogy ugye nagyon sokféle közösség kapcsolódik most is a múzeumhoz, tehát nagyon-nagyon nagy számú önkénteseink, akik egy nagyon jó, szoros közösséget alkotnak, de alapvetően a bérleteseinkre is úgy gondolunk, mint egy olyan törzs közönségre, akik egyre nagyobb számban és egyre gyakrabban látogatják a múzeumot, az ő igényeikre különösen figyelünk, őket időről időre megkérdezzük arról, hogy például mi segíteni őket abban, hogy még rendszeresebben, vagy még többször tudjanak eljönni hozzánk, és hát természetesen programokat is tervezünk olyan jellegűeket, ahol ez a közösségi élmény, ez még inkább megélhető, vagy akár ez a generációk közötti kapcsolódás, illetve a együtt múzeumozás élménye.
1: Minden részletes információt a szépművészeti.hu oldalon egyébként megtalálnak, tehát itt mindennek pontosan utána tudnak nézni. Tehát akkor az új bérletek egyik üzenete, hogy a múzeum ne egyszeri úti cél legyen, hanem visszatérő találkozási pont, és ugye a múzeum gyűjteményében a világ legismertebb mestereinek az alkotásai is megtalálhatóak. De milyen élményt kínálhat ez a rendszeres látogatóknak, úgyhogy ugye újra és újra ugyanazokkal a művekkel találkoznak, illetve mit tud nyújtani annak, aki egy évben többször visszatér?
2: Az, hogy minden egyes alkalommal ugyanazokkal a művekkel találkoznak, ezt azért egy picit árnyalnám, illetve pontosítanám. Ugye a múzeumnak az állandó kiállításai azok 12.000 négyzetméteren helyezkednek el, és több mint 3500 műtárgy található ezekben a kiállításokban, ugye az ókortól napjainkig. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy alkalomra meg lehet próbálni természetesen, hogy valaki ezt végigjárja és megpróbálja befogadni, de ez nem egy alkalomra való. Úgyhogy mi szeretnénk ezzel a bérlettel azt is biztosítani, hogy ez ne legyen egy ilyen rohammenetben lezavart múzeumi élmény, hanem lehessen ez szépen, akár egyenként, gyűjteményenként, hogy egy alkalommal az egyiptomi gyűjteményt egy másikkal a régi képtárnak valamely részét nézzük meg. Ezt egyébként azért is hangsúlyoznám, mert a gyerekeknek is szóló bérletünk, ott a gyerekek egy ilyen múzeumi útlevelet kapnak tulajdonképpen az első látogatás alkalmával, amibe minden egyes meglátogatott állandó gyűjtemény után egy-egy ilyen a gyűjteményhez kapcsolódó pecsétet kaphatnak, tehát tulajdonképpen pecsétet gyűjtenek, és hát amikor minden állandó kiállításunkat megnézték, akkor van tele ez az útlevél. Tehát, hogy szeretnénk azt, hogy ez egy kicsit ilyen elmélyültebb, valóban a tárgyakat befogadva, nézelődve, megpihenve, kicsit játszva, kicsit akár bármiféle egyéb ilyen aktivitásban részvéve, mint ez a szép műhely, hogy ez egy ilyen igazi élmény lehessen. És egyébként van egy csomó olyan plusz szolgáltatásunk is, amikkel lehet színesíteni ezeket az alkalmakat. Tehát például a családok és a gyerekek számára van egy úgynevezett utazóbőrönd nevezetű, hát tulajdonképpen ez egy ilyen családi társasjáték, ami egy valódi fa bőröndben van, amit a gyerekek megkapnak, ezek különböző tematikában vezetik végig a gyerekeket a kiállításokban, tehát van egyiptomi tematikájú, van állatos tematikájú, van a királyok és királynőkről szóló, vagy a legújabb, aminek az a neve, hogy emberrakás a múzeumban. Ezek olyan játékok, amik igazából akár már megnézett, vagy ismert műtárgyakat is más megvilágításba helyezik, és egy ilyen játékos módon másféle befogadást tesznek lehetővé. A felnőttek számára is vannak ilyen látogatást segítő különféle szolgáltatásaink. Egyrészt ugye van minden hónap második péntekén egy úgynevezett múzeummerülés című programunk, aminek az a lényege, hogy ezeken a péntekeken mi 8 óráig vagyunk nyitva, ami ugye azt jelenti, hogy akár egy munka után is be lehet hozzánk ugrani egy másfél órára, és ezeken az alkalmakon tárlatvezetések is vannak, hagyományos és úgynevezett slow vezetések is. Ezek a slow vezetések ezek kifejezetten arról szólnak, hogy itt csak egy-egy műtárgyal ismerkednek egy 45 perces időtartam alatt, és valódi elmélyült megfigyelés az, ami ennek a programnak a célja. Időről időre van alkotóműhely is ezeken az alkalmakon, annak az a címe, hogy műterem, és egyébként pedig nagyon sok olyan anyagunk van, ami az egyéni múzeumlátogatást segíti, tematikus útvonal, tippek, úgynevezett slow guide-ok, amik olyan hanganyagok, amiket egyedül is meghallgathat a látogató, és ugyanazt az elmélyült szemlélődést segíti, mint a vezetés. Illetve vannak ilyen úgynevezett slow art füzeteink is, ezek ilyen versfüzetek vagy esszék, amelyeket olyan írók, költők írtak az elmúlt másfél évben, akik egy ilyen rezidencia program keretében egy fél éven keresztül az egyik kolléganővel egy merülés műhely nevezetű workshopot tartanak. Ez egy 3x2 órás alkalom, szintén ezek a péntekeken, ezeknek a költöknek, íróknak, illetve a Cser Judit kolléganőmnek a vezetésével. Itt már volt ennek a rezidencia programnak részese Ferenc Mónika, Fenyvesi Orsolya és Halász Rita is, és ők mindig ezután a három alkalom után írnak egy versfüzetet vagy eszét a múzeumi élményeikről, és ezek szintén elérhetőek ezeken a pénteki alkalmakon, tehát ezeket önállóan is használhatják a látogatók, végigjárhatják vele a tereket, leülhetnek, megpihenhetnek, elolvasgathatnak belőle akár csak néhány sort vagy az egészet. Ez megint egy olyasmi, ami egészen más élményét tudja tenni a múzeum látogatás, még akkor is, hogyha egyébként már ismerős műtárgyak között van az ember.
1: Szerintem egyébként mindig érdemes a Szépművészeti Múzeumba elmenni, már csak az új kiállításokért, és akkor a régiekért is, vagy amik ugye az állandó kiállítások, és ebben valóban igazad van, mert sokkal jobb egyébként részekként megismerni megismerni a múzeumot, és úgy felfedezni, és nem rengeteg információt és rengeteg érzést befogadni magunkba, úgyhogy csak szépen lassan érdemes végigjárni az egész múzeumot. Minden információt a szépművészeti.hu oldalon megtalálnak a Szépművészeti Múzeum weboldalán, és én kívánom, hogy nagyon sikeres legyen ez a kezdeményezés, és hogy minél több bérlet találjon gazdára, és minél többen látogassanak el a Szépművészeti Múzeumba.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget!
1: Az elmúlt percekben László Zsófiát hallhatták, művészettörténészt, a Szépművészeti Múzeum kommunikációs osztályának a munkatársát.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban tart a helyszínen és az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál a külső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést Pest Erzsébeten a Virág Benedek utcában a Királyhágó utcánál, a forgalom egy sávban váltakozva halad. Akadozik az előrejutás a pesti alsórakparton a Dráva utcától a Lánchídig, a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Nagykör úton a Dohány utcától a Rákóczi térig, valamint az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton befelé a Nagykör útnál, a Váci úton a Megyeri útnál befelé, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint az M5-ös autópályán a Határúttól. Lassú a haladás az M1-M7-ös autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópontnál, a Szélkálmán tér közelében, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Köszöntöm Önöket, szép jó reggelt kívánok! Szeptember 2-ának délelőttjén Budapesten részben felhős, de kellemesen napos időre ébredhetünk. A hőmérséklet gyorsan emelkedik a 28 fokos csúcsérték felé a mérsékelt nyugati szélben. Régi kalendáriumok szerint az őszi búza és repce vetésének kezdetét jelzi ez az időszak, és a gazdák úgy tartották, akkor a szeptemberi tiszta égbolt bőséges jövőévi termést ígér. Bár az ég most kegyes hozzánk, a történelem azért tartogatott már fagyos meglepetést. 1940-ben ezen a reggelen mindössze 6,3 fokot mértek a fővárosban, ami a mai napig is élő napi hideg rekord. A mai kellemes időnk tehát igazi ajándék.

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitányt. 9:45 előtt járunk. Az elmúlt percekben Joseph Haydn E-dur vonós négyesének a második tételét hallhatták a Tátrai vonós négyes előadásában. A mai naphoz kötődik még egy esemény, méghozzá az, hogy ezen a napon született Szőke Gyula, Kossuth Díjas gépészmérnök, az állami építőipar gépesítésének az úttörője, aki egyébként 1927-ben szerzett oklevelet a Budapesti Műegyetemen. A Lánk gépgyárban, majd az első magyar gazdasági gépgyárban dolgozott. 1930 és 33 között Franciaországban tökéletesítette a tudását, majd hazatérve a felvonó gyártó és javító üzem szakértője lett. A világháború után korszerű építőipari géppark magyarországi kialakításával foglalkozott. A vasbetonból készült szerkezeti elemek beemeléséhez és rögzítéséhez szükséges újfajta berendezések megalkotásával nagy mértékben hozzájárult a helyszíni előregyártási technológia kialakításához. Különféle rakodó szerkezetekkel és építőipari kisgépek fejlesztésével is foglalkozott. Az első szőkeféle emelő daruk, emelő kétlábak és billenő bikák jelentősen hozzájárultak az új építés gépesítési technológia megvalósításához. Haláláig rakodógépekkel és építőipari kisgépek fejlesztésével foglalkozott. Azt gondolom, hogy néha érdemes nem csak művészekről megemlékeznünk, hanem olyanokról is, akiknek nagyon sokat köszönhet a társadalmunk. Most viszont itt a folytatásban Csendüljön fel, Georges Bizet, az Adlillány első szvitje, a Philadelphiai Szimfonikus Zenekar előadásában. A karmester Ormán Dienő.

0: A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, és abban is a Nyitányt, amely most a végéhez ért, hiszen hamarosan 10 óra lesz. Én a napi útravalóval búcsúzom, és köszönöm meg a figyelmüket. Ne legyen nagyon kellemes a napjuk. Az elmúlt 3 órában Szerémi Nórát hallhatták.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útravaló. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92 egy gondolatébresztője a mai napra.
0: A lélek magára ölti gondolatainak színét.
2: Következik Camille Saint-Saëns, az állatok farsangja, akvárium. Előadja a budafoki Doknányi Zenekar, karmester Hollerung Gábor.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke, robbanás történt az Augsburgi főpályaudvar közelében. Folytatódik a napos enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Európai körútján ma Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke, António Costa és Magyar Péter tárgyalásán. A fő téma az unió következő hosszú távú költségvetése lesz. De egyeztetnek majd a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Az évente tartott körút célja, hogy az uniós vezető megismerje a tagállamok álláspontját a legfontosabb témákban. A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkely szerinti eljárást, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter mindenről Budapesten egyeztetett Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével. Továbbra is szorosan együttműködik a Fidesz-szel a KDNP, ezt mondta a párt alelnöke a Kossuth Rádióban. Juhász Hajnalka a kereszténydemokraták megújulásáról szólva úgy fogalmazott: annak része az is, hogy egy politikus elismeri hibáit és bocsánatot kér. Ezt ő megtette a választások után. Alig változott a vendégek és a vendégészakák száma júliusban a szálláshelyeken. Az egy évvel korábbihoz képest kevesebb külföldi és több magyar pihent szállodákban, apartmanokban, mintegy 0,5%-kal csökkent a vendégek száma. A szállásokon töltött éjszakák száma ugyanakkor 0,3%-kal nőtt tavaly júliushoz képest. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal. A csalók a NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívta a figyelmet, nem küld SMS értesítést az adószámla egyenlegről. Ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. Odesszában 8 ember, köztük egy gyerek is megsérült a mára virradóra végrehajtott újabb orosz légi csapásokban. Egy 24 szintes lakóház súlyosan megrongálódott, ezen kívül irodaépületekben, infrastruktúrális létesítményekben és két oktatási intézményben is károk keletkeztek. Robbanás történt az Augsburgi főpályaudvar közelében. Az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy. Két ember könnyebben megsérült, az ablakok megrongálódtak. A Bajor nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban pedig korlátozásokat vezettek be. Napos idő lesz majd, estétől északnyugat felől beborul az ég. Főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Nyugaton egy-egy zivatar is kialakulhat, a szél megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Semmelweis Ignác 1818-ban Budán egy tabáni kereskedőházban született. Gyakorló orvosként fogalmazta meg azt a tézisét, hogy a gyermekágyi láz nem önálló, járványos betegségként terjedő kór, hanem bomló, szerves anyagok által okozott fertőzés, amelyel az orvosi személyzet saját maga fertőzi meg a szülőnőket. Mivel mikrobiológiai érvekkel nem tudta alátámasztani tézisét, így nem dicsőséget, hanem ellenségeket szerzett kollégái között, akik sértőnek találták a feltételezést, hogy ők okoznák a pácienseik halálát. Semmelweis tudományos eredményeit csak jóval halála után ismerte el a tudományos és a szélesebb közvélemény. Ekkor kezdték el az anyák megmentőjeként nevezni. Az egykori szülőházában működő Semmelweis Orvostörténeti Múzeum az orvostudomány és gyógyszerészet hazai és nemzetközi történetéből ad ízelítőt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent Jánosnak, a hajósok, hidak, halászok és vízimollárok védőszentjének szobra eredetileg nem Csepelen állt. 1721-ben a kecskeméti kapunál avatták fel, alkotója ismeretlen. A főváros öt legrégebbi szobrának egyikeként tartják számon. 1973-ban került a 21. kerületbe, a Szent Imre térre. Azóta kétszer is felújították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kőbánya és Újpest föld alatti összekapcsolása már az 1910-es években felmerült. A metróvonalát azonban csak 1949-ben jelölték ki. Az első érdemi lépésre 1966-ban került sor, amikor elkészült a tervdokumentáció. Elsőként a Nagyvárad tér Deák tér közötti szakasz megépítését szorgalmazták. Kivitelezésére 1,8 milliárd forintot biztosítottak. A keretösszeget később jócskán megemelték. 1973-ban már 3,9 milliárd forintra becsülték a költségeket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferencvárosi Tornaklub 1899. május 3-án alakult. Első elnökének dr. Springer Ferencnek komoly szerepe volt az Üllői úti sporttelep létrehozásában, és a Magyar Labdarúgó Szövetség megalakításában is. Kevesen tudják, hogy az ő unokája volt a kiváló színész, Mensáros László. Springer halála után 2 évvel, 1922-ben az Üllői úti pályán a hálás szurkolók emlékünnepséget tartottak. Ekkor avatták fel a tiszteletére készítetett szobrot, Mátray Lajos alkotását. A Springer szobor mind a mai napig ott áll az Üllői úti stadionban, szemben a labdarúgó játéktérrel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális ősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Hamarosan megnyílhatnak az ügynökakták, ismét iráni célpontokat bombázott az amerikai hadsereg. Folytatódik a napos idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Akár 60-80 ezer név is nyilvánosságra kerülhet az ügynökakták megnyitásával, nyilatkozta a Telexnek a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint hozzátette, arról nem tud, hogy a besúgói listán lesznek-e olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági, politikai szereplőkké váltak. Közben tegnap a Magyar Közlönyben megjelent, hogy Rajnerem János történész, akadémikus lesz, a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkos szolgálati tevékenységét feltáró bizottságot nyáron hozta létre a kormány. A testület 13 főből, köztük civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból áll. Magyarország továbbra is megvédi határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásokor, közölte Magyar Péter, miután Budapesten egyeztetett az Európai Néppárt elnökével. Jelenleg napi 1 millió euró bírságot kap az ország a külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt. A téma feltehetően szóba kerül majd este is, amikor a kormányfő az Európai Tanács elnökét fogadja. Éjszaka is folytatódtak az amerikai bombázások iráni célpontok ellen. 11 ember meghalt, 8 megsérült. Irán válaszul rakétákkal és drónokkal támadta a térségben lévő amerikai támaszpontokat. Washington tegnap azzal magyarázta a bombázásokat, hogy Irán továbbra is akadályozza a hajó közlekedést a Hormuzi szorosban, és támadja a Közel-Keleten állomásozó amerikai csapatokat. Összeütközött két török teherhajó a Márvány tengeren, Isztambul közelében. A hatóságok szerint az egyik jármű valószínűleg elsüllyedt, mert a legénységgel nem tudtak kapcsolatba lépni. A másik hajón nem találtak sérülést. Robbanás történt az augsburgi főpályaudvar közelében. Az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy. Két ember könnyebben megsérült, az ablakok megrongálódtak. A Bajor nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban korlátozásokat vezettek be. Alig változott a vendégek és vendégészakák száma júliusban a szálláshelyeken. Az egy évvel korábbihoz képest kevesebb külföldi és több magyar pihent szállodákban, apartmanokban. Összességében mintegy 0,5%-kal csökkent a vendégek száma. Napos, gomoly felhős idő lesz, estétől északnyugat felől beborul az ég. Főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Nyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat, a szél helyenként megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. Az első szakasz a Deák Ferenc tér és az Oktogon között húzódik. Az útszakasz hossza 844 méter, szélessége 34 méter. Itt az út zárt sorú, 3-4 emeletes épületek, bérházak között fut. A folyamatosan felújításra kerülő paloták földszintjein elegáns kávézók, üzletek és butikok bérelnek helyiségeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ferencváros 1792-ben első Ferenc trónra lépésekor kapta a nevét. A Mester utca neve a 19. század második felének nagy ipari fejlődésére utal. Ennek a korszaknak az emlékét őrzi még a 9. kerületben található Vágóhíd utca, Gőzmalom utca, Gabona utca és Ipar utca is, hiszen ezen a környéken gőzmalom, húskonzervgyár, árpagyöngygyár, illetve marhavásár is működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A jelenleg 2200 méter hosszan feltárt Szemlőhegyi barlang Budapest egyik legértékesebb természeti kincse. Bejárata a második kerületben a Pusztaszeri útról nyílik. Falai látványos formakincsű ásványkiválásokkal, úgynevezett borsókövekkel gazdagon díszítettek. A túraútvonal mintegy 250 méter, melyet a látogatók kényelmes betonjárdákon és lépcsőkön járhatnak be. Pormentes levegőjének tisztasága a magas hegyi üdülőhelyekével vetekszik, így lehetővé teszi asztmás és légúti betegségben szenvedők kezelését. A barlangterápiás program a 90-es évek elején indult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti szleng kifejezései között számos ötletes érdekességet találunk. A bőrfejűek a budapesti tűzoltók voltak, ugyanis kemény bőrből készült csákót viseltek. A hónai kereskedők voltak a zugárusok, akik a kapuajakban igyekeztek eladni nem ritkán lopott portékájukat, a kabátjuk alól kínálgatva azt a háziasszonyoknak. A rottenbillerezés a kártyapakli idegesítően hosszú keverését jelentette. A kifejezés Rottenbiller Lipót polgármesterre utal, aki kártyakeverés közben halt meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Már több milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést a kormány. Újabb kínai segélyszállítmány érkezett Nepálba. Napos idő lesz, elzórtan kisebb esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány eddig 2000 milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést összegezte az elmúlt hónapok munkáját a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint a Telexnek adott videóinterjújában elmondta, folyamatban van a század vég átvizsgálása, amely az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra. Emellett vizsgálják a médiafigyelést végző Observerrel és a Kommentár Alapítvánnyal kötött szerződéseket, valamint a Nézőpont Intézetnek fizetett pénzeket is. Teljes tisztújítása, önálló politikai arculat kiépítésére törekszik a KDNP. A párt jövőjéről szólva Juhász Hajnalka frakcióvezető helyettes azt mondta, továbbra is együttműködnek a Fidesszel, de azt még nem tudják, hogy az önkormányzati választáson önállóan vagy az előző kormánypárttal együtt indulnak. Újraindul az úgynevezett egyes kocsi teherfuvarozás támogatása a Közlekedési és Beruházási Minisztérium javaslatára. Ez teszi lehetővé, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Alig változott a vendégek és vendégészakák száma júliusban a szálláshelyeken. Az egy évvel korábbihoz képest kevesebb külföldi és több magyar pihent szállodákban, apartmanokban. Mintegy 0,5%-kal csökkent a vendégek száma. A szállásokon eltöltött éjszakák száma ugyanakkor 0,3%-kal nőtt, tavaly júliushoz képest. Újabb kínai segély érkezett Nepálba a múlt heti áradás károsultjainak megsegítésére. A szállítmány a többi között gyorsan összeszerelhető hidakat, járványvédelmi felszereléseket és kommunikációs eszközöket tartalmaz. Egy héttel ezelőtt egy gleccseromlás miatt nagy mennyiségű kőzet, ég és olvadékvíz zúdult a nepáli-kínai határ mentén fekvő völgyekre, Nepál középső részén. Eddig több mint 1000 halottat találtak és még ezreket keresnek. Évekig tarthat a nyári tűzvész miatt károsodott Deliblati homok puszta erdeinek helyreállítása. A szerbiai pusztán jelenleg nincsenek aktív tűzfészkek, de a tűzoltók továbbra is figyelik a terepet. A szakemberek a könnyen lángra kapott tűlevelőek helyett nyír-nyár kőris és töltyfa ültetését javasolják. Napos idő lesz, elszórtan kisebb eső előfordulhat. Estétől északnyugat felől beborul az ég, a Dunántúlon lehet eső, zápor. Nyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, napközben 27-32 fok, este 17-24 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Már a középkorban is üzemelt a mai Rudas helyén egy fürdő, amit Szokolló Mustafa budai beglerbég 1572-ben átépítetett. A Buda felszabadítása utáni évszázadokban a fürdőt fokozatosan bővítették. A millenniumra nyitották meg az uszodacsarnokot, majd hivatalosan is gyógyfürdővé nyilvánították. A Rudast 1936-tól csak férfiak látogathatták. 2005-ben pedig, miután befejeződött a fürdő felújítása, bevezették a külön női napot és a koedukált fürdési napokat is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Podmanicki Frigyes 1873-ban a Városegyesítés évében lett a közmunkatanács alelnöke, és több mint 30 éven át töltötte be ezt a tisztet. A báró elnöke volt például annak a bizottságnak, amely a sugárút kiépítéséhez szükséges telkek megvételéről tárgyalt a tulajdonosokkal, s dolgozott abban a bizottságban is, amely a tervezett nagykörútvonalába eső parcellák árának megállapításával foglalkozott. Legtöbbször rikítóan tarka, kockás mintájú ruhát viselt, innen kapta a kockás báró elnevezést. Podmanicki sosem nősült meg, egész életét a főváros szépítésének szentelte, így lett Ródi szavaival élve Budapest vőlegénye. Az Arany János utcai metroállomásnál kialakult teret 1982-ben nevezték el róla. Ennek közepén a kockás báró szobrát is megtaláljuk.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 8. kerületi Dologház utcát már 1847-ben is így hívták, és az itt álló intézményről kapta a nevét. Az első dologházakat a 15. századi Amsterdamban alapították, egyfajta új büntetés végrehajtási modellként. Ide a kisebb vétségek elkövetői kerültek munkavégzésre. Magyarországon Mária Terézia engedélyével vezették be. Megszűnése után a 19. században élet újra, de már nem az amszterdami modell szerint, hanem a börtönökkel párhuzamosan működő rabdolgoztatóházként. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clarissa kolostort 1334-ben Károly Róbert király felesége, a lengyel származású Piast Erzsébet alapította. A Clarissa apáca rend a ferencesek női ága. Férje halála után Erzsébet nem vonult Zárdába, hanem Óbudára költözött, és jelentős adományokkal támogatta a kolostort, aminek egyre kiemeltebb szerepe lett. Romjai az Árpád híd budai hídfőjének közelében, a Mókus utcai iskola udvarán találhatók. A templom gazdagon felszerelt volt, kincsei közé tartozott egy gyönyörűen díszített házi oltár is, amelyet ma a New Yorki Metropolitan Múzeumban őriznek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Már több milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést a kormány. Idén is segítették a rászoruló gyerekek iskola kezdését. Napos idő lesz, elszórtan néhol esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány eddig 2000 milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést. Összegezte az elmúlt hónapok munkáját a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint a Telexnek adott videóinterjújában elmondta, folyamatban van a századvégát vizsgálása, amellyel az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra. Emellett vizsgálják a média figyelést végző Observerrel és a Kommentár alapítvánnyal kötött szerződéseket, valamint a Nézőpont intézetnek fizetett pénzeket is. A közszolgálati tanács által javasolt szakembereket jelölte a Független Közmédia Testületbe az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. Bájer Judit médiajogász kutató, Sükösd Miklós szociológus médiakutató és Kollár Árpád költő irodalomszervező jelölését egyhangú szavazással támogatta a testület. Ismételten nem támogatta ugyanakkor a bizottság a Független Közmédia Testület ellenzéki jelöltjeit, Siklósi Beatrix televíziós és rádiós média szakembert, Marti Zoltán újságírót média szakembert, valamint Mojsz Zoltán rendezőt média szakembert. Augusztusban lassult a használt autópiac. Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csaknem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Utóbbi mögött a járműállomány lassú fiatalodása áll. Az átlagár 5.300.000 forint volt. Egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés a hibrid modellek, 4,5%-kal a tisztán elektromos autók iránt. Több mint 100.000 darab iskolai eszköz és 2 millió forintot meghaladó támogatást gyűlt össze a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Spár akciójában. A vásárlók 2000 rászoruló gyerek iskola kezdését segítették. Ősszel folytatódik a Richter Egészségváros program. Pakson, Nagykanizsán és Budapest 18. kerületében várják ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadással és családi programokkal is az érdeklődőket. Halálos buszbaleset történt Egyiptomban. A jármű a sínai félszigeten felborult, 16-an meghaltak, 28-an megsérültek. Jordániai tájékoztatás szerint a halálos áldozatok között 10 jordániai állampolgár van. Napos idő várható, elszórtan kisebb eső előfordulhat. Estétől északnyugat felől beborul az ég. Főként a Dunántúlon lehet eső, zápor, nyugaton egy-egy szivatar is, a szél megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budaörsi Endres György Sportrepülő Egyesület a 20. század egyik legjobb pilótájáról kapta a nevét. Endres György 1931-ben a kanadai Újfülöndről indulva repülte át az Atlanti-óceánt Magyar Sándor navigátor segítségével. A Justice for Hungary nevű gép iránytűje azonban az ír partoknál elromlott, és a rossz látási viszonyok is nehezítették a küldetés hátralévő részét. Így a Mátyásföldre tervezett landolás helyett Felcsút határában egy kukoricásban voltak kénytelenek letenni a gépet. Az 5770 kilométeres utat a két magyar óceánrepülő pontosan 25 óra 20 perc alatt teljesítette. Gyorsabban, mint addig bárki. Óránként csaknem 230 kilométeres átlagsebességgel. Továbbá korábban senki sem hatolt ilyen mélységig az európai kontinens belsejébe. Így három világrekord is megdőlt azon a napon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A rudasfürdő hollywoodi produkciókban is feltűnt. Arnold Schwarzenegger Vörös zsaru című filmje volt az első amerikai alkotás, amely engedélyt kapott arra, hogy a moszkvai Vörös téren forgassanak. Azonban a legtöbb orosz jelenetet végül Magyarországon készítették el, így a fürdőben játszódó részt is. Érdekesség, hogy az alkotók a filmben is megtartották a rudasbéli szokásokat, azaz a férfi szereplők itt is ágyékkötőben fürdőztek. A filmben felbukkant többek között Koncz Gábor, Növényi Norbert és Bán János is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A reformkorban Pesten az utcasöprést jó részt a városházán őrzött rabokkal végeztették. A korabeli lapokban olvasható panaszok szerint a kényszermunkának nem sok haszna volt, viszont a rabok pénzt és főleg dohányt kéregettek a polgároktól. A város fizetett utcaseprőket is alkalmazott, sőt, az 1850-es évektől már csak ők végezték ezt a munkát. A tisztogatás azonban egyelőre csak a főútvonalakra szorítkozott. Pesten a 19. század során visszatérő panasz volt, hogy a bérkocsi standok környékét nyári napokon elviselhetetlenné tette az eltakarítatlan lótrágya szaga. A legnagyobb standok a Színház, ma Vörösmarty téren, a mai Asztóriánál, valamint a Városház téren voltak. De a nagyobb szállodák előtt is mindig várakoztak fiákerek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kék metró állomásait a kezdetben használt 4 kocsis szerelvényeknél hosszabbra építették, hogy 6 kocsi is elférjen, számítva arra, hogy a vonal igen forgalmas lesz. Az átadást követően több villamos és buszjáratot megszüntettek, illetve úgy alakítottak át, hogy a metróra hordja az utasokat. A Pöttyös utca megállóban Metki Ödön Mama című 1984-ben készült szobra áll, amelyet a szobrász saját édesanyjáról formázott meg. A szobor a József Attila lakótelep közelsége miatt kapott éppen itt elhelyezést.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Már több milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést a kormány, idén is segítették a rászoruló gyerekek iskola kezdését. Napos idő lesz, elszórtan néhol esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány eddig 2000 milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést. Összegezte az elmúlt hónapok munkáját a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint a Telexnek adott videóinterjújában elmondta, folyamatban van a

0: század végát vizsgálása, amelyel az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra. Emellett vizsgálják a média figyelést végző Observerrel és a Kommentár Alapítvánnyal kötött szerződéseket, valamint a Nézőpont Intézetnek fizetett pénzeket is. A Közszolgálati Tanács által javasolt szakembereket jelölte a Független Közmédia Testületbe az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. Bájer Judit médiajogász kutató, Sükösd Miklós szociológus médiakutató és Kollár Árpád költő, irodalomszervező jelölését egyhangú szavazással támogatta a testület. Ismételten nem támogatta ugyanakkor a bizottság a Független Közmédia Testület ellenzéki jelöltjeit, Siklósi Beatrix televíziós és rádiós média szakembert, Marti Zoltán újságírót média szakembert, valamint Mojsz Zoltán rendezőt média szakembert. Augusztusban lassult a használt autópiac. Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csaknem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Utóbbi mögött a járműállomány lassú fiatalodása áll. Az átlagár 5.300.000 forint volt. Egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés a hibrid modellek, 4,5%-kal a tisztán elektromos autók iránt. Több mint 100.000 darab iskolai eszköz és 2 millió forintot meghaladó támogatást gyűlt össze a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Spár akciójában. A vásárlók 2000 rászoruló gyerek iskola kezdését segítették. Ősszel folytatódik a Richter Egészségváros program. Pakson, Nagykanizsán és Budapest 18. kerületében várják ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadással és családi programokkal is az érdeklődőket. Halálos buszbaleset történt Egyiptomban. A jármű a sínai félszigeten felborult, 16-an meghaltak, 28-an megsérültek. Jordániai tájékoztatás szerint a halálos áldozatok között 10 jordániai állampolgár van. Napos idő várható, elszórtan kisebb eső előfordulhat. Estétől északnyugat felől beborul az ég, főként a Dunántúlon lehet eső, zápor, nyugaton egy-egy zivatar is, a szél megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M3-as metró építése a 70-es években a Nagyvárad tér és a Kőbánya-Kispest végállomás között folytatódott. Rengeteg bonyolult problémát kellett megoldani. A Népliget és a Határút közötti szakaszon a közműveket szinte teljes egészében át kellett helyezni. Kőbánya-Kispest végállomást a MÁV vágányok feletti 235 méteres acélhídhoz kapcsolódva alakították ki. Itt valósult meg először a közös metró MÁV állomás. A második szakasz átadása 1980. március 29-én történt, amikor is 4,5 km pályaszakasszal és 5 új állomással bővült a vonal.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A belvárosban, az országháztól nem messze található Olimpia Park a jól ismert olimpikonok és végigszurkolt olimpiák emlékét hivatott megörökíteni. A 2014-ben megújult park és játszótér bejáratánál álló szimbólumszobor, az olimpiai ötkarika, a budai rakpartról is látható. A szobrot azért festették nemzeti színűre, mert a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jogdíjat akart kérni a hivatalos ötszín használatáért. A parkban egy látványbeton elem feltünteti az olimpiai aranyérmes magyar sportolók nevét, egy világtérképen pedig megkereshetjük az eddigi összes nyári olimpiai és paralimpiai helyszínt a megfelelő évszámmal párosítva.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hazai malomipar fénykorában az 1860-as években állt a legtöbb hajó malom a Dunán, amikor a gabonaszállítmányok legnagyobb része még vízi útvonalakon érkezett. A gőzmalmok a nagybirtokon termesztett búza őrlésére és a finomliszt exportjára rendezkedtek be, a hajómalmok pedig a környékükön élő kistermelőket szolgálták ki. Őrültek a házi kenyérhez búzát és rost, és alkalmazkodva a helyi igényekhez kukoricát, a sörgyártáshoz árpát, de még fűszerpaprikát is. A fővárosban az 1920-as évektől ismerik az utolsó óbudai hajómalmot. A Duna más szakaszain azonban még sokáig működtek. A régi vízimolnárok emlékét utcanevek őrzik, ilyen például Óbudán a Vízimolnár utca és a Vízimalom sétány, a belvárosi és a Soroksári Molnár utca, illetve az utóbbi városrészben a Molnár-sziget és Völgyhajó utca elnevezések is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1926-ban nyílt meg a Corvin áruház, amely mögött egy tőkeerős német-holland befektető csoport és profi menedzsment állt. Számos újdonságot vezettek be a hazai piacon, menetjegyirodát és megfizethető éttermet nyitottak. A közönséget gyakran szalonzenekar szórakoztatta, az emeleti kiállítótérben pedig művészeti alkotásokat mutattak be. Itt volt először szezonvégi kiárusítás, az 1931-ben épített mozgó lépcső pedig valódi szenzációnak számított a városban. Később, moszkvai mintára, itt valósították meg először az önkiszolgáló rendszer ősét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Gyermekvédelmi kérdésekről tárgyal ma a kormány. Folytatódik a Richter Egészségváros program. Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi kérdésekről, a környezetvédelmi szankciók szigorításáról, országos fásítási programról és a kaszinó koncessziók teljes átalakításáról is tárgyal ma a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt a Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével folytatott egyeztetéséről, és elmondta azt is, hogy este António Costával, az Európai Tanács elnökével találkozik. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltánt, a volt államfő tanácsadóját is meghallgathatják a kegyelmi ügyben. Csummer Orsolya, a botrány felelőseit feltáró parlamenti bizottság elnöke azt mondta, arra számít, hogy az iratanyagok áttekintése után a meghallgatások néhány héten belül elkezdődhetnek. Folytatódik ősszel a Richter

0: Teregészségváros program. Pokson, Nagykanizsán és Budapest 18. kerületében várják ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadással, illetve családi programokkal az érdeklődőket. A gyógyszergyár minden helyszínen 3,5 millió forint adománnyal támogatja az adott település egészségügyi intézményét. Lassult augusztusban a használt autópiac. Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csaknem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés a hibrid modellek, 4,5%-kal pedig a tisztán elektromos autók iránt. Robbanás történt az augsburgi főpályaudvar közelében. Hajnalban az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy, két fiatal könnyebben megsérült, több ablak megrongálódott. A Bajor nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban korlátozásokat vezettek be. Halálos buszbaleset történt Egyiptomban. A jármű a sínai félszigeten borult fel egy kedvelt turista célponthoz közeli úton. 21-en meghaltak, 23-an megsérültek. A halottak között 10 jordániai állampolgár van. Egyelőre nem tudni a baleset okát. Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor több felé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A főváros tele van olyan helyekkel, amelyeket nem csak a hivatalos nevükön emlegettek a budapestiek. Cérnakorzónak nevezték például a József körút belső részét, ahol a fiatal varró lányok sétálgattak. A vár alatt a Donáti köz volt a Csaló köz. Itt egy közismert bordélyház működött a 30-as évek előtt, ahol a férjek megcsalták feleségüket. A maflasarok a Ferenciek terén a templom bejárata előtti rész. Vasárnap délben kiöltözött fiatal emberek csoportokba verődve áldogáltak itt, és nézegették a templomból kijövő lányokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A harmadik kerület hemzseg az ős magyar eredetű utcanevektől. Kabar, Kurszán, Csalma utca. A kabar szó egy a magyarokhoz csatlakozott török törzsre, a kavarokra utal. Kurszán fejedelem volt, Árpád mellett a honfoglaló magyarok egyik vezetője. Jelentős szerepet játszott Pannonia területének meghódításában is. A Csalma utca neve két dolgot is jelent. A csalma egy hosszú kucsma vagy báránybőrsüveg, ami főleg a székelyekre jellemző. Ugyanakkor a szerémségben fekvő település neve is, amely törökül egyébként szintén turbánt jelent.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. A középső szakasz az Oktogon és a Kodály körön között található. Itt az út szélessége már 45,5 méter. Az 563 méter hosszú szakaszon a zárt sorú építés megmarad, de az épületek alacsonyabbak, és az út szélességének köszönhetően megjelenik a két szervízút, így e szakasz már inkább fasor jellegű.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Eredetileg minden hídnak külön hídmestere volt. Jelenleg négyen vigyáznak a 7 központi hídunkra. A hídmesterek rendes munkaidőben dolgoznak, hétvégén és az esti éjszakai órákban pedig heti váltásban ügyeletet tartanak. A Szabadsághíd déli vámszedőházában lévő irodában van egy óriási kulcscsomó, amelyen megtalálható az összes híd összes helyiségének összes kulcsa. Az ügyeletes hídmester a riasztást követően innen veszi el a kulcsomót, és nyitja meg a híd megfelelő részét vagy helyiségét az illetékes hatóságok előtt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Szerkessze velünk kedvenc rádiója. Szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Gyermekvédelmi kérdésekről tárgyal a kormány. Több tucat sportpálya újult meg a tanév kezdetére. Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi kérdésekről, a környezetvédelmi szankciók szigorításáról, országos fásítási programról és a kaszinó koncessziók teljes átalakításáról is tárgyal ma a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt a Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével folytatott egyeztetéséről, és elmondta azt is, hogy este António Costával, az Európai Tanács elnökével találkozik. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az ország

0: Országgyűlés bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ összesen 900 millió forint támogatást nyújtott a fejlesztésekhez. Egyebek mellett a régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatokra cserélték, és ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, illetve kicserélték a hálókat. Lassult augusztusban a használt autópiac. Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csaknem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés a hibrid modellek, 4,5%-kal pedig a tisztán elektromos autók iránt. Robbanás történt az augsburgi főpályaudvar közelében. Hajnalban az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy, két fiatal könnyebben megsérült, több ablak megrongálódott. A Bajor nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban korlátozásokat vezettek be. Halálos buszbaleset történt Egyiptomban. A jármű a sínai félszigeten borult fel egy kedvelt turista célponthoz közeli úton. 21-en meghaltak, 23-an megsérültek. A halottak között 10 jordániai állampolgár van. Egyelőre nem tudni a baleset okát. Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Kellemes délutánt kívánok! Üdvözlöm Önöket, szeptember 2-a van, hamarosan az Impresszió rovat vendége lesz Simon Zoltán, junior primadíjas színművész. Arról beszélgetünk, hogy idén újra megrendezik az E-Színház Fesztivált, egyébként immár 6. alkalommal, ahol Szőcs Artúr rendezésében látható Vörös Sándor különleges történelmi drámája a kétfejű fenevad. Aztán 5 és 6 óra között az idei pozsonyi piknikről beszélgetek Bubics Ádámmal, aki ennek az eseménynek a főszervezője, illetve a Skult 13 divízió vezetője. Újlipótváros kulturális ünnepe lesz szeptember 5-én. Most pedig Brahms 6. D-dur magyar tánca következik a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Szeptember 18-a és 27-e között immár 6. alkalommal rendezik meg az E-Színház Fesztivált, Magyarország egyetlen online színházi fesztiválját. Ebből az alkalomból a Miskolci Nemzeti Színház előadásában, Szőcs Artó rendezésében látható Vörös Sándor különleges történelmi drámája, a kétfejű fenevad. A vonalban Simon Zoltán junior primadíjas színművész. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Az előadásban Ambrus szerepét alakítod. Mit lehet tudni róla?
2: Igen, Ambrus diákot játszom az előadásban. Igazából nem egy tipikus hős figura, hanem inkább egy túlélőnek jellemezném. Ugye az arab központi figurája, valahogy ezek a történelmi viharok, sodrások, ezek rajta keresztül tűrődnek át, és jutnak el üzenetként a néző fülébe. Szóval nagyon fontos alakja ő az egésznek, és talán ettől is zseniális Vörös Sándornak a műve, hogy gyakorlatilag borzasztóan aktuális, mert nem arról beszél, vagy nem azt mutatja meg, vagy boncolgatja, hogy az egyik hatalom jobb vagy rosszabb a másiknál, hanem ahogy változnak az ideológiák és változnak az átruk, mégis valahogy az emberek állandóak maradnak a saját működésükkel, problémájukkal, bonyolultságukkal, és a hatalomhoz való viszonyukkal, a biztonság iránti vágyukkal, a terelem iránti vágyukkal, a boldogulás igényével, és Ambrus Deák pedig egy kicsit talán ennek a szócsöve, vagy innyájunkat leképező az ő figurája.
1: A miskolci előadás egyébként 2024. december 14-én debütált. Azóta te már a Katona József Színház tagja vagy, ugye?
2: Így van.
1: Ezt az előadást egyébként Szőcs Artó rendezte. Mire helyezte a hangsúlyt?
2: Nagyon különleges a zenei világa az előadásnak. Cser Ádám szerezte a zenéjét. Tulajdonképpen török, magyar, katolikus, vagy keresztény és zsidó motivumok egyaránt keverednek benne, és ez egy nagyon erős atmoszférát ad az egész szöveg alá, ugye, ami önmagában költészet. És ugye ez is az Artúr ötlete volt, hogy a zenei világ az legyen ennyire gazdag, illetve azt mondom, hogy nagyon jó érzékkel tud az Artúr ilyen nagy klasszikusokhoz nyúlni, mint a Vörös Mű, vagy akár a Fekete Szárú Cseresznye annak idején, illetve a Tatárok Magyarországban is. Ezek ugye elég nagy falatoknak tűnnek elsőre, mert maguk a nyelvezetük is talán, főleg az utóbbi nál a tatároknál, illetve a fekete, vagy a, bocsánat, a kétfélten avadnál is nagyon különleges költészet, és egy arhaikusabb nyelvezet, és vagy az Artúr nagyon jó érzékkel tudja kibontani úgy, hogy fogyaszthatóvá tegye, de mégis a filozófiai tartalma, illetve az érzelmi mélysége egyaránt megmaradjon, és a gazdagságát meg tudja mutatni.
1: Viszonylag régen volt a bemutató, hát nem annyira, de mondjuk azért nem most. Mit gondolsz, hogy számodra milyen lesz majd szembesülni az E-Színház fesztivál programjában ezzel az előadással? Hiszen kicsit messze kerültél tőle, időben biztos.
2: Igen, de nagyon örülök, hogy ez a gyöngyszem tulajdonképpen megjelenik az online térben is, mert azt gondolom, hogy különleges ez az előadás, különleges ez a darab maga, és szupernek tartom, hogy teljesen más típusú előadás is megszólal ezen a fesztiválon, és azt gondolom, hogy ez biztos, hogy rendhagyó, és teljesen más típusú élményt ad a nézőknek is. Úgyhogy nagyon örültem már, amikor a felvétel is megtörtént, illetve amikor értesültem arról, hogy bekerült a fesztivál programjába.
1: 10 napon át 18 válogatott produkció ad képet a velünk élő színház sokszínűségéről. Szeptember 18-a és 27-e között lesz az E-Színház Fesztivál. Ennek programjában nézhetjük meg Vörös Sándor különleges történelmi drámáját, a kétfejű fenevadot. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, további jó munkát, szép napot kívánok.
2: Én is nagyon köszönöm, minden jót.
1: Simon Zoltán, junior primadíjas színművész volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
1: Kellemes délutánt kívánok a hallgatóknak. Budapesten és környékén igazi kellemes kora őszi délutánban van részünk. A csúcshőmérséklet elérte a 28 fokot, a kalendárium szerint a szeptember eleji enyhe időjárás arra figyelmeztet, hogy ideje felkészíteni a kaptárakat a térre, hiszen a természet lassan pihenni tér. A régi római naptárban a 7. hónap volt, a szeptember, elnevezése a latin septem, vagyis 7 számnévből ered. Ezt a nevét akkor is megtartotta, amikor már a 9. hónappá lépett elő, régi magyar elnevezése őszelő, földanya hava, mérleghava, Szent Mihály hava. A mai enyhe szellő tökéletes egy szabadtéri sétához.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Jövő szerdán a Budavári Palotában indul a 35. Budapest Borfesztivál. A 4 nap során a több ezer hazai bor mellett az amerikai kontinens borkultúrája kerül fókuszba. Így Kalifornia ízeit és az andok kincseit is meg lehet kóstolni. A fesztiválon a Vinagóra Borkaszinó is várja a látogatókat, ahol játékos formában lehet próbára tenni a borismeretet és az érzékeket. A Nébih Borkvíz bárban kóstolók, boroskvízek, ügyességi játékok, illetve edukációs programok segítségével kerülhetünk közelebb a magyar borok világához. Az igényes gasztronómiai kínálatot szakmai programok is kiegészítik, esténként pedig jazz, blues, pop, folk és country koncertek, valamint DJ-k gondoskodnak a hangulatról. Szombaton ismét megrendezik a Pozsonyi Pikniket, Újlipótváros egyik legnépszerűbb és legnagyobb civil-kulturális rendezvényét. A 2009-ben indult piknik mára hagyománnyá vált, és minden évben kultúrával, zenével, színházzal és közösségi programokkal tölti meg a városrészt. Az idei programban a színházi kínálatot, többek között a Hat szín Menni kéne című koncertszínházi előadása, illetve a Madács Színház musical válogatása színesíti majd. A zenei programban ott lesz a Taiko Hungary japán dob bemutatója, a budapesti vonósok Mozart, Liszt és Brahms műveivel, illetve a Sükösdi Sugó tambura zenekar is. A családokat interaktív koncertek, kézműves foglalkozások, társasjátékok, kvízek, illetve számos gyermekprogram várja, így aztán a legkisebbek sem maradnak élmény nélkül. Jó szórakozást!

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.

0: reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gyermekvédelmi kérdésekről tárgyal a kormány. Több tucat sportpálya újult meg a tanév kezdetére. Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi kérdésekről, a környezetvédelmi szankciók szigorításáról, országos fásítási programról és a kaszinó koncesziók teljes átalakításáról is tárgyal ma a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt a Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével folytatott egyeztetéséről, és elmondta azt is, hogy este António Costával, az Európai Tanács elnökével találkozik. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ összesen 900 millió forint támogatást nyújtott a fejlesztésekhez. Egyebek mellett a régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatokra cserélték, és ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, illetve kicserélték a hálókat. Lassult augusztusban a használt autópiac. Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csaknem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés a hibrid modellek, 4,5%-kal pedig a tisztán elektromos autók iránt. Robbanás történt az augsburgi főpályaudvar közelében. Hajnalban az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy, két fiatal könnyebben megsérült, több ablak megrongálódott. A Bajor nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban korlátozásokat vezettek be. Halálos buszbaleset történt Egyiptomban. A jármű a sínai félszigeten borult fel egy kedvelt turista célponthoz közeli úton. 21-en meghaltak, 23-an megsérültek. A halottak között 10 jordániai állampolgár van. Egyelőre nem tudni a baleset okát. Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten telítettek a sávok a Rákóczi úton a Blaha-Lujza tér közelében, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Kiskör úton az Asztória felé mindkét irányból, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Akadozik az előrejutás a pesti alsórakparton a Margit hídtól délre és a Petőfi hídtól északra, illetve a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Lassú még a haladása a Szél-Kálmán tér környékén és a Margit körúton is. Ma és holnap napközben sávlezárásra kell készülni az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtamező utca felé elektromos közműjavítás miatt. Lezárják a félút pályát ma 20 órától éjfélig az Üllői úton a Kinizsi utcánál burkolatjavítás miatt. Csatornajavítás miatt lezárták a 14. kerületben a Császár András utcát a Tököli út közelében, ezért az István mezei út előtt Zsák utca lett. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes délutánt, szép napot kívánok! 3 nap múlva ismét megrendezik a Pozsonyi Pikniket, Újlipótváros egyik legnépszerűbb és legnagyobb civil kulturális rendezvényét. A programról és a piknik történetéről Bubics Ádám, a rendezvény főszervezője, a Skult 13 divízió vezetője mesél itt az Intermezzóban. Most pedig Haydn C-dur orgona versenyének első tétele következik a budapesti vonósok előadásában.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bubics Ádám, a Pozsonyi Piknik főszervezője, a Skult 13 divízió vezetője. Szervusz Ádám, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, köszönöm szépen a lehetőséget.
0: A 13. kerületi önkormányzat szervezésében szeptember 5-én újra lesz Pozsonyi Piknik. Ádám, mesélj egy kicsit a történetéről. Hogyan alakult, hogyan jutottunk el idáig, hogy 2026-ban újra ez a színes kulturális forgatag várja a közönséget?
1: Hát egyrészt megpróbálom összefoglalni nagyon jól, mindenképpen. Másrészt remélem, most már nagyon-nagyon sokan ismerik ennek a rendezvénynek a történetét, és remélem ennek ellenére nem lesz unalmas. De itt igen, egy 2009-ben indult nagyon pici, egy könyvesbolt születésnapjához kapcsolódó, jó hangulatú, baráti, kulturális, pezsgő kis ünnepről volt szó, amihez én, mint szervező, akkor felkérést kaptam, hogy egy kicsit segítsek ott ezt gardírozni, ezt a programot, és akkor az első alkalom látszott, hogy hú, ez nagyon-nagyon jó hangulatú volt, tehát jött a Pozsonyi útnak egy különleges atmoszférája, amit most így elnézést, hogy kicsit így kicsapongani fogok, így van ennek egy még egy előzménye, hogy nyáresti koncertek címen a Szent István Parkban szerveztünk a 2000-es évek elejétől rendezvényeket, hogy a Pozsonyi útnak ez egy kicsit a másik vége, de ott így sokszor így, ahogy elsétáltunk, hogy hú, ezen az úton jó lenne egy rendezvény, de valahogy nem találtuk meg hozzá a kiindulópontot. Ez lett 2009-ben a kiindulópont, a Lángtékának a születésnapi rendezvénye, és ez évről évre növekedett, évről évre többen csatlakoztak, és a pár száz főből lett több százezer fő, de gyakorlatilag minden évet valahogy ugyanaz a jó hangulat, és megmaradt még mindig, és nagyon fura több százezer fő között beszélni erről, egyfajta intimitás a rendezvénynek, és ez egyúttal egy nagy valahogy felelősség is, és egy nagy feladat, hogy nem megbántva más rendezvények, hogy ne fesztiválosodjunk el. Tehát, hogy inkább közösség legyen, inkább az ünnep legyen az egész rendezvénynek a mértékadója, és nem a úgymond a ugye, mint a tűzijáték, vagy a nagy, tehát most nem szó szerint értem a tűzijátékot, hogy ne a nagy csinodranta legyen, hanem egy egész napon át húzódó, egy olyan ünnep, amit akár otthonra is szívesen elképzelünk, hogy közösen eszünk, közösen megnézzünk valamit, akár közösen éneklünk valamit, ennek egy kiterjesztett változat, mint egy nagy család.
0: Mert ugye találkozásokon, az emberi kapcsolódásokon van a hangsúly.
1: Igen, és hogy ezt megtaláljuk valahogy azt a közös hangsúlyt, és azt a gyakorlatilag mi a programokkal kísérjük ezt a fajta találkozást.
0: De hogyan tudjátok ezt megakadályozni, hogy ne legyen egyszerűen így önmagából fakadóan, mondjuk organikusan nagyobb a rendezvény? Most a nagyobb alatt azt értem, hogy az emberek távolabb kerüljenek egymástól, hogy ne legyen egy ilyen fesztivál hangulat, ami egyébként jó tud lenni, csak most mondjuk
1: nem az történik.
0: Igen.
1: Azért ebben biztos, hogy nagyon sokat számít, hogy a színházak, illetve nem is a színházak, hanem a színészek például, vagy ez a rengeteg kulturális közszereplő, vagy közéleti szereplő, aki ott van a rendezvényen, azok nem a színpadon is ebből nagyon sokan megjelenne, de utána ott vannak köztünk, tehát nem hátul érkeznek egy, és utána távoznak is nagy sebességgel, hanem gyakorlatilag ott vannak egész nap, és beszélgetsz valakivel, és jaj, bocsánat, 5 perc múlva nekem a színpadon, majd fölmegy a színpadra, és még esetleg arra is van lehetősége, mert nagyon sok produkció, ebben az esetben nem egy ilyen nagyon kötött, zárt szerkezetű produkció, hanem közben párbeszédek alakulnak ki, akár folytatni tud egy párbeszédet, amit előzetesen veled az egyik sátornál folytatott, azt folytatja és azt fejti tovább a színpadon keresztül, immár bevonva több száz embert kvázi a társalgásba.
0: Tehát egy ilyen oldott, laza, kötetlen hangulat jellemzi a Pozsonyi Pikniket.
1: Igen, ez egy nagyon erős nyitottságot feltételez. Aha. Mindenki részéről, ami nagyon nehéz, mert ugye amikor kinyitjuk a szívüket, akkor sokkal sebezhetőbbek leszünk, és mindenki sokkal érzékenyebb lesz. Nagyon jó, hogy ezt a rendezvényt úgy érzem, hogy abszolút áthatja a kölcsönös tisztelet, és ez jellemezte tényleg az elmúlt 17 évet, hogy figyelünk egymásra, hogy meghalljuk egymást, hogy adunk lehetőséget arra, hogy meg tudjuk szólalni, és próbáljuk meghallani a másikat, és próbálunk örülni a másiknak őszintén.
0: Pozsonyi Piknik, szeptember 5-én jövünk vissza Bubics Ádámmal, a Piknik főszervezőjével, a Skult 13 divízió vezetőjével.

0: Ez az Intermezzo a stúdióban. Bubics Ádám, a hamarosan kezdődő Pozsonyi Piknik főszervezője, a Skull 13 divízió vezetője. Ugye egy napon kezdődik, és egy napon ér véget, mert hogy egy napos rendezvényről van szó, viszont annál jelentősebb Budapest kulturális életében és a 13. kerület életében is, tekintve, hogy a 13. kerületi önkormányzat szervezi. Idén ugye ez a dátum szeptember 5-e, és jó, hogy segítettél az előbb ugye a számolásban, mert hogy 2009-ben indult először, de azóta az előbb matematikusként ugye elmondtad, hogy 17 éves ez a rendezvény. Szóval 17 év alatt mi minden változott, hogyan tudtátok mindennek az alapját, a tartó pillérét, azt a hangulatot, azt a dimenziót megtartani, ami mindig is jellemző volt rá?
1: Hát azért ebben nagyon sokat segít, hogy ezt nem csak mi találjuk ki. Nem egy ember, nem kettő, nem tíz, hanem ugye itt a színházak a fő partnereink. És a színházak, ahogy látjuk, meg különben nem működnének a színházak, minden évben próbálnak új programokat hozni, új darabokat behozni, vagy esetleg régieket felújítani, leporolni, és új nézőpontba helyezni. Aktuális, vannak olyan színházak, akik akkor még voltak, most már nincsenek, és van most nagyon sok új színház évek óta, aki be tud csatlakozni újabbnál újabb produkciókkal. Tehát ez gyakorlatilag egy folyamatos megújulást hoz a rendezvénybe. Ennek ellenére pont volt idén csak név nélkül, aki mondta, hogy annyira jól érezte magát a színpadon, jönne újra, és mit? Hát ugyanazt a produkciót, és légy szíves, ugyanazt ne hozzad. De hát az kész van. Akkor rögtönöz, akkor improvizál, akkor bármi jó lesz, de ne ugyanazt, mert most már egy másik évet érünk, most már kicsit másképp süt a nap, kicsit idősebbek lettünk, vagy jöttek éppen mások. Mindig kell a frissülés, mint ahogy természetesen a színházak is tudnak évekig, és vannak azért olyan előadások, és le a kalappal, és az többször is volt olyan, hogy a Pikniken is megjelent. Tehát van ilyen, ami akár hosszú-hosszú évtizedekig él, annak is akkor egész biztos, hogy megvan a létjogosultsága, de itt nagyon jól együtt lehet fejlődni, pontosan azért, mert itt van 60 színház, a 60 színház színházonként nagyon sok színésszel, rendezővel, művészeti szakemberrel, stb., akik mindig hozzák a megújulást. És ott van a közönség, aki mindig új lesz, mindig új témákat dob be, és új dolgokra reflektál, és akkor most sokat beszéltem már a színészekről, a színházakról, de nagyon sok ugye könyvkiadó megjelenik, és a dedikálások is, amikor az íróval találkozhatunk, és az íróval kell tudunk beszélgetni is. Ugye a könyveknél is izgalmas, ugye, hogy mit mondjuk, az annó az iskolába is föltették a kérdést, hogy mire gondolt a költő, és az valamelyik talán elfogadta, hogy jó a költő, de hogy én nekem mit mond a vers, és azt szerint reflektálok, ez vagy nagyon jó érdemre volt, vagy nagyon-nagyon rossz, de itt is érdekes azért egy íróval szerint, hogy nekem ezt mondta, ezt jelentette a könyv. Tehát erre is lehetőség van, és akkor nem beszéltünk azokról a közösségi programokról, ugye a gyerekeknek is van Radnóti Miklós utcában egy külön gyerekutca része, ahol már évekkel ezelőtt elengedtük a színpadot, és a magában, az utcában úgymond 360 fokos produkciók működnek, amiben nagyon sok interaktivitást be lehet hozni, és szintén nem a színpadról szól lefelé a gyerekekhez, a családokhoz, hanem ez egy úgymond közös darabok születnek meg ezzel az egyedi elrendezéssel.
0: És mi a tapasztalatod arról, hogy az emberek évről évre miért vesznek részt a Pozsonyi Pikniken? Tehát, hogy az előadások miatt, a színpadi programok miatt, vagy pedig valóban megvalósul ez a közös találkozás, hogy tudom, hogy akkor és ott majd melyik sátornál, kivel tudok néhány szót váltani, vagy melyik ismerősöm lesz itt a Szomszéd utcából, hiszen ugye régen jellemezték ugye a Pozsonyi Pikniket, hogy voltak éppen egy kis falu, Budapesten.
1: Igen, Újlipótváros falu napja.
0: Igen.
1: Hát egyrészt nem véletlenül mertünk pár éve egy új szlogent választani magunknak, hogy a hely, ahol a kultúra otthonra lel. Uh-huh. Tehát ez, hogy otthonosan érezzük magunkat, és egész biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon jó produkciókat szedünk össze, és abban is biztos vagyok benne, hogy a színházak a legjavát hozzák a produkcióiknak, de lehet, hogy első ilyen mégis az van, hogy ott, itt fogok találkozni a rég nem látott ismerősökkel. Meg a másik, ami talán nagyon fontos, hogy a találkozásokon túl, hogy miket élünk át együtt. Tehát ezek az ünnepi alkalmak, és ezek a színdarabok, egy koncert, egy zenemű, egy játék, egy társas játék, az egy plusz élményt ad, és amikor közösen élünk meg egy élményt, az valahogy vagy egy hosszú távú kapcsot jelent emberek között. Szoktunk más típusú rendezvényeket is szervezni, és ott is felmerült, hogy akkor esetleg a adott vállalat dolgozóit, hogy közösen elmenni színházba mondjuk, vagy cirkuszba, vagy... És akkor ment a gondolkozás rajta, de hát az miért lesz jó, mert nem tudnak egymással beszélgetni. No, ott nem tudnak, viszont utána hetekig, hónapokig, vagy akár évek múlva emlékszel, amikor azt lett, tehát a közös emlék, a közös élmény egy olyan kapocs jelenik meg akár vadidegen emberek között, ami utána viszont hosszú távon összehozza őket. Mm. És ennek lett egy, most már egy, a piknik esetében azt hiszem, hogy nagyon nagy hagyománya, mert a piknik érzés az évről évre visszavágyik, talán valamiféle addiktív lesz a piknikre, és úgy érzi, hogy ezt egyszerűen nem hagyhatja ki. Aha. Ott kell lennie, ha kimarad, akkor valamiről lemarad, és hiányozni fog számára ez az élmény.
0: Uh-huh. Az az élmény, amit egyébként visz magával tovább, és mindazokkal meg tudja osztani, akik szintén átélték. Ja. Jövünk vissza Bubics Ádámmal, a pozsonyi piknikről beszélgetünk, amely szeptember 5-én lesz.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten telítettek a sávok a Rákóczi úton a Blaha-Lujza tér közelében, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Akadozik az előrejutás a pesti alsórakparton a Margit hídtól délre és a Petőfi hídtól északra, illetve a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Lassú még a haladása a Szél-Kálmán tér környékén és a Margit körúton is. Ma és holnap napközben sávlezárásra kell készülni az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtamező utca felé elektromos közműjavítás miatt. Lezárják a félút pályát ma 20 órától éjfélig az Üllői úton a Kinizsi utcánál burkolatjavítás miatt. Csatornajavítás miatt lezárták a 14. kerületben a Császár András utcát a Tököli út közelében, ezért az István mezei út előtt Zsák utca lett. Kovács Botond, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
5: Kellemes délutánt kívánok a hallgatóknak Budapesten és környékén. Igazi kellemes kora őszi délutánban van részünk. A csúcshőmérséklet elérte a 28 fokot. A kalendárium szerint a szeptember eleji enyhe időjárás arra figyelmeztet, hogy ideje felkészíteni a kaptárakat a térre, hiszen a természet lassan pihenni tér. A régi római naptárban a 7. hónap volt, a szeptember, elnevezése a latin septem, vagyis 7 számnévből ered. Ezt a nevét akkor is megtartotta, amikor már a 9. hónappá lépett elő, régi magyar elnevezése őszelő, földanya hava, mérleg hava, Szent Mihály hava. A mai enyhe szellő tökéletes egy szabadtéri sétához.

0: Ez az Intermezzo Újlipótváros kulturális ünnepe, vagyis a Pozsonyi Piknik lesz szeptember 5-én a 13. kerületi önkormányzat szervezésében. A stúdióban Bubics Ádám, a Pozsonyi Piknik főszervezője, a Skul 13 divízió vezetője. Hát Ádám, 17. éve zajlik ez a rendkívül fontos, emblematikus kulturális esemény. Idén hogyan épül fel, mely programokat emelnél ki? Hát ugye a teljesség igénye nélkül, hiszen mindent biztos, hogy nem tudunk most elmondani.
1: Igen. Ahogy beszélgettük, alapvetően hogy a pozsonyi pikniket és az érzést emeltük ki, de igen, azért vannak programok, amik akár az én szempontomból is, mint szervező, hogy kifejezetten kíváncsi vagyok rá. Például Halász Juditnak a felnőtteknek szóló kis műsorára nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mert alapvetően Halász Juditról beszélünk, akkor gyerekeknek szóló énekek, gyerekeknek szóló programok, vagy koncertek, esetleg egy születésnapi aláfestő dalként, azt hiszem a top 3-ban a mai napig benne van, hogy felnőtteknek szóló dal, ez már egy ritkábban, és ráadásul pont egy olyan lemeze, amivel én Halász Juditnál Kép a tükörben című albumát ismertem meg először, ami vannak gyerekdalok, de vannak kifejezetten, ami gyerekként olyan fura volt, és visszahallgatva felnőttként, hogy ez felnőtteknek szól. Most ilyen dalokkal fogunk például Halász Judittól, aki különben ráadásul a 13. kerületnek egy díszpolgára is, és a Végszínháznak már réges-régi színésze, aki egy ilyen produkcióval érkezik hozzánk. Ugye ez is jellemzi a pikniket, hogy nagyon-nagyon sok rendhagyó programmal találkoznak. Ugye itt nagyon-nagyon sok mindenkit nagyon szívesen felsorolnék, de nem, ami biztos, hogy lesz, ugyanúgy Lukács Sándor előadásában Radnóti vers minden pikniken volt, szerintem talán a legelsőn is már volt, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon régi hagyomány. Ugye piknik keretében köszöntöttük annó még Gyarmati Fanni nénit is, ugye Radnóti Miklós özvegyét, akinek még akkor a Pozsonyi úton levő színpad fölött volt az erkélye, tehát ez egy nagyon szép emlék, és akkor is Radnóti vers hangzott el természetesen. Az újpesti rakparton több nagykövetség is van, akik szintén jönnek produkciókkal és kitelepülésekkel, vagy Pozsony városának az együttműködését értelme, Pozsonyi piknik már hosszú évekre visszamenőleg, most is egy nagyon jó kis zenekart küldenek számunkra, aki egész biztos, hogy nagyon jó produkcióval fog megörvendeztetni minket. Egy másik abszolút önkéntes zenekarunk, és most már évek óta egyik kezdő produkció, és egyszer pár éve valami műsorban mondtam őket, nagyon hálásak voltak, úgyhogy most is mondom, az önkéntes dalolva. Gyakorlatilag elsőként...
0: Sohajda Attila, ugye?
1: Igen, elsőként jelentkeznek mindig, és nagyon-nagyon régről ismerem őket, és régen dolgoztam hangtechnikusként, és hangosítottam őket, nem is gondoltam, hogy utána évekig így fogom emlegetni őket, és itt minden évben találkozunk, ugye mindig mondjuk a piknik a nagy találkozások helyszíne, de meg fogunk emlékezni Hofi 90 címen Hofi Kézáról is, vagy lesz a Sükösdi Tambura zenekar is. A sok-sok színházi produkció mellett lesz táncház gyerekeknek az Angyalföldi Vadrózsával, akik most már 13. kerületben több ezer taggal működő, nagyon jó színvonalas és nagyon jó hangulatú közösség és társulat. Fenyő Miklós ugye ott élt és halt ugye Újlipótvárosban, úgyhogy rájuk pedig a József Attila Színház ugye a Made in Hungáriából hoz feledhetetlen perceket, és így megidézzük Fenyő Miklósnak is az emlékét. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon bőséges programkínálattal készülünk most is.
0: Hofira hogyan emlékeztek?
1: Hát ugye voltak közismert dalai.
0: Igen.
1: Lesznek bejátszások, lesz reményeim szerint nem marketing szempontból mondom, de tényleg meglepetés vendég, és bízom, ez még nekünk is, hogy ez sikerül, de lesz olyan, tehát ez egy nagyon izgalmas produkciónak szánjuk, némiképp formabontó lesz, tavaly Cipőre emlékeztünk, tehát ezek a produkcióink szintén itt nem a aréna élményre, hanem inkább a szintén a közös élmény, a közös emlékezésre teremtünk megfelelő pillanatokat.
0: És hát Hofi egy állócsillag volt, akire hát ma is nagyon sokan nagy szeretettel emlékezünk, de Malek Miklósnak a barátja volt, és hát nagyon sok közös produkció is kapcsolódik az ő nevükhöz.
1: Igen, ebből is próbálunk meríteni.
0: Na, jól van. Jövünk vissza Bubi Csádámmal, a Pozsonyi Piknik főszervezőjével itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bubics Ádám, a Pozsonyi Piknik főszervezője, a Skoll 13 divízió vezetője. Szeptember 5-e az idei dátum, a Pozsonyi Pikniken, ekkor lehet majd találkozni. Hát az ismerőseinkkel, azokkal a színészekkel, akiket kedvelünk, azokkal az írókkal, akiknek a könyveit olvassuk. Ádám, ugye hétvége van, szeptember 5-én, hát mindig hétvégén rendezitek meg a Pozsonyi Pikniket, most nincs hétvége. Szóval, hogy azért ilyenkor a családok együtt szeretnek kimozdulni. Hogyan tudtok arról gondoskodni, nyilván ott van a fejetekben, hogy a különböző korosztályok, generációk mind-mind találjanak maguknak valamilyen programot?
1: Hát egyrészt mindenképpen azért készülünk erre, mert ezért vagyunk szervezők. Ami azt így hirtelen eszembe jutott, az akár a saját családom tekintetébe, hogy nálunk a gyerekek már akár egy évesen is színházi élményhez jutnak. Diótörőt néztek végig, akkor a legkisebb talán 2 éves volt a Erkel Színházba, és tehát ezt szokták meg. És azt hiszem, nem csak mi vagyunk ezzel így, nagyon sok gyerek, akár egy Pál utcai fiúk, vagy nagyon-nagyon sok színdarab, az abszolút meg tudja őket szólítani. Lehet, hogy mást érzékelnek, más áll össze bennük, de gyerekként is már erre fogékonyak. Tehát a klasszikus gyerekprogram, ugye említettem, van a Radnóti Miklós utca, Gyerek utcával változik, kézműves foglalkozásokkal, ezekkel a 360 fokos produkciókkal, interaktív programokkal, de a színházi darabok jelentős része is, a zenéje, a mondani valója, a mozgásvilága, a díszletelemek, esetleg a jelmezek kapcsán szintén nagyon nagy élményt jelentenek a gyerekeknek, a szülőknek és az idősebbeknek egyaránt. Tehát ez valahogy egy ilyen generációktól...
0: Régen volt a fiataloknak.
1: Generációktól azt hiszem független program, és igazából még szakadékokat se láttuk, tehát ezek a színdarabok, ezek nagyon sok akár a 10-20 éves korosztályhoz is elérnek, és szerintem magának, a pikniknek és az egész rendezvénynek a hangulata megint csak hoz egy olyan élményt, olyan érzést, ami korosztálytól függetlenül élvezni tudnak. Különben maga a pikniknek a elhelyezkedése is úgy érzem, hogy szerencsésen választottunk helyet. Ugye beszéltünk, hogy a kezdetekben a Pozsonyi út, ahol a gyönyörű szép fák, árnyas fák szegélyezik, de ahogy kinőttük, gyakorlatilag kikerültünk ugye az Újpest rakpartra, a felső rakpart, ami egy csodálatos panorámája van. Tehát egy olyan házak árnyékában mozgunk, mint a Palatinus házak. Tehát egy olyan helyszínünk is van, ami már építészetileg környezetét tekintve is már egy kellemes hangulatot sugároz, és itt sikerül egy olyan pezsgést hozni, ami alapvetően már maga az érzés is jó korosztálytól függetlenül végigmenni, de hogy még a gyerekeken így kicsit gondolkozva van, ott egy a punk a közösségi tér különben azon a napon, ami ott van a rakparton, várja a legkisebbeket, tehát van egy úgymond ilyen kisebb pihenő hely, ami a legkisebb gyerekekkel érkezőknek is talán segítséget jelent, de a rendezvény végében ott van a Szent István Park, ami pihenésre, játszóterezésre remek alkalmat jelent. Tehát így igazából a legkisebbektől, a legidősebbeken át mindenki meg tudja találni a piknik élményét.
0: Ádám, amikor ott vagy a pikniken, és végig sétálsz, hiszen azért ezt teszed, nem is tudom hányszor egyébként, akkor mire figyelsz? Tehát, hogy az emberek interakciójára, arra, hogy mi zajlik a színpadon, arra, hogy hogyan érzik magukat éppen a jelenlévők, szóval, hogy mi az, ami neked nagyon fontos benyomás?
1: Hát talán így végig sétálva, és nagyon sokszor végig sétálva, gyakorlatilag a látogatók szemszögéből nézem a rendezőt, tehát ha mint szervező, mint rendező, ha úgymond elbújok a színpad mögött, akkor persze rengeteg emberrel találkozhatok, nagyon sok hírességgel, és az egész biztos, hogy rendkívül nagy örömet okoz, de nem ezért vagyok ott, és különben ők is kiszoktak onnan jönni, hogy mondtam, hogy így tudom azt a nézőpontot megtalálni, amit a közösség is. Akkor látom, hogy esetleg de megteltek a kukák. Vagy akkor látom azt is, hogy melyik az, amelyik kitelepülő stand esetleg sikeresebb volt, és jövőre azt mondjuk, hogy lehet, hogy akkor egy kicsit arrébb gyere, hogy ott több helyed legyen. Tehát, hogy folyamatában érezzem a keringést, és folyamatában a lehető leggyorsabban tudjunk reagálni arra, ha valami korrekcióra van szükség, és a lehető legtöbb impulzust összeszedjem, ami már a következő évre szól mindig.
0: Utánozhatatlan és felejthetetlen atmoszféra, aminek hát te is a részese vagy ott. Nem is tudom, hányad magaddal körülbelül?
1: Hát az napi stáb az azért már 50-60 embert jelent, de az alapokat egy ilyen 10-15 fős stáb, aki már gyakorlatilag a pikniket követő hét végétől elkezd ezen dolgozni mindig.
0: Hát akkor most gondolom, hogy erős forgásban vagytok, és már minden idegszálatok a pozsonyi pikniken van. Én kívánom, hogy legyen ez az idei szeptember 5-i esemény is olyan fergeteges, emblematikus, mint amilyen minden évben, amit 17 éve műveltek. Nagyon sok sikert kívánok, sétálgassál ott sokat. Találkozunk.
1: Köszönjük szépen, és várunk mindenkit nagyon sok szeretettel.
0: Bubics Ádám volt a vendégem, a pozsonyi piknik főszervezője, a Skult 13 divízió vezetője itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Hegedűtől a családon keresztül Hofi Gézáig. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Gyermekvédelmi kérdésekről tárgyal a kormány. Több tucat sportpálya újult meg a tanév kezdetére. Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi kérdésekről, a környezetvédelmi szankciók szigorításáról, országos fásítási programról és a kaszinó koncesziók teljes átalakításáról is tárgyal ma a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt a Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével folytatott egyeztetéséről, és elmondta azt is, hogy este António Costával, az Európai Tanács elnökével találkozik. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ összesen 900 millió forint támogatást nyújtott a fejlesztésekhez. Egyebek mellett a régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatokra cserélték, és ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, illetve kicserélték a hálókat. Lassult augusztusban a használt autópiac. Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csaknem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés a hibrid modellek, 4,5%-kal pedig a tisztán elektromos autók iránt. Robbanás történt az augsburgi főpályaudvar közelében. Hajnalban az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy, két fiatal könnyebben megsérült, több ablak megrongálódott. A Bajor nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban korlátozásokat vezettek be. Halálos buszbaleset történt Egyiptomban. A jármű a sínai félszigeten borult fel egy kedvelt turista célponthoz közeli úton. 21-en meghaltak, 23-an megsérültek. A halottak között 10 jordániai állampolgár van. Egyelőre nem

0: tudni a baleset okát. Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a második kerületben, a Bem József utcában, a Fő utca előtt a külső sávban. Szintén baleset okoz fennakadást a Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál a középső sávban. Telítettek a sávok a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében, a Bajcsy-Zsirinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Torlódik a forgalom a Kerepesi úton szakaszonként, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig, illetve a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Lassú még a haladás a Szélkámán tér környékén, a Margit körúton, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól tovább az Erzsébet hídon Pestre, és tovább a Kossuth-Lajos utcában. Kovács Boton, PKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Jó estét kívánok! Elkezdődött már a szeptember, már tegnap, ma már szeptember másodika van, Rebeka és Dorina napja. Gratulálunk, de ma ünnepelnek még István nevű hallgatóink is, tessék, itt egy újabb István nap. Ugye karácsonykor van az egyik, az egészen biztos, mert édesapám is István volt, és azt mindig megünnepeltük. De még Teodóra és Axel nevű hallgatóinknak is gratulálunk. Beethoven második D-dur szimfónia harmadik tétele következik most a Bécsi Filharmonikus Zenekar előadásában.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Vasárnap rendezik meg a 41. Vizer Budapest félmaratont, melyre az előzetes nevezések alapján közel 24 ezer futót várnak. A vonalban Kocsis Árpád, a Budapest sportiroda ügyvezetője, akiről tudhatják rendszeres hallgatóink, hogy amikor őt felhívjuk, akkor valami futásról lesz szó, és ahogy hallhatták most is, de a részleteket természetesen megbeszéljük az ügyvezető úrral. Szia!
2: Hello, szia, üdvözlet a hallgatóknak!
1: Az a helyzet, hogy már régóta rá akartam kérdezni a Vizerre, most különösen lesz ennek aktualitása. Az értem, hogy valaki a nevét adja ehhez, de az idén hogyan lesz még vizeresebb? Talán kezdjük ezzel, és utána minden mást is elmondunk.
2: Hát attól lesz, hogy soha ekkorát nem rendeztünk. Hihetetlen mennyiségű külföldi száll le Budapestre abban a 3-4 napban többek között, több mint 8000 külföldön jön, de 117 országból, ennyien adták a nevezésüket, és még kísérőket is hoznak magukkal. Tehát,
1: dolgoznak a vizeresek, igaz?
2: Dolgoznak abszolút, és nem csak Budapest utcáit fogjuk elárasztani, hanem a Ferihegyi repülőteret is. Ott szerdától folyamatosan szinte csak a mi futóink jönnek.
1: De nem futtok ki odáig, ugye?
2: Az ultramaraton lenne, az nem. Viszont ami nagyon fontos, hogy gyakorlatilag Kelet-Közép-Európa legnagyobb félmaratonját rendezzük, majdnem 18 ezer nevezés van az egyéni félmaratonra, ebből több mint 10 ezer a magyar nevező, soha azt nem volt még ilyen Magyarországon, hogy 10 ezer ember szeretne egy 21 kilométert futni egy napon, hihetetlen, és összességében pedig egy picivel 24 ezer fölött vagyunk. A tavaly ugye 21 ezer volt, a Covid előtt 16 ezer volt a csúcs, úgyhogy mindent megdöntünk. És ugye ez arról szól, hogy a 21 kilométer az egy olyan teljesítmény, amit már az átlag ember nem tud teljesíteni, nem tud elérni. Azt csak odaállok és futok 3 kilométert, 5-öt, ami nagyon jó, erre komolyan készülni kell, mert azért úgy 12-13 kilométernél nagyon messze van a vége, hova el kell menni.
1: Jó, hogy ezt szóba hoztad, mert az orvosokra is szeretnék majd rákérdezni, akik a kezdőket segítik, kérlek, ezt ne felejtsd ki, mert szerintem ez sokaknak fontos lehet és hálás.
2: Hát ez egy újdonság, tavasszal prágai barátaink kezdték el, hogy futó orvosok vannak a mezőnyben, persze tudni kell, hogy itt óriási egészségügyi készültség van, tehát 9 vagy 10 mentőautó, motoros mentők, kerékpáros orvosok, mentőtisztek vannak, egészségügyi sátrak mindenhol, tehát nagyon-nagyon figyelünk a futóinkra ekkora tömegben. De ettől függetlenül vannak olyan orvosok, rengeteg, akik szeretnek futni, és ők kapnak, most is lesz 10-valahány orvosunk, aki kap a hátára egy zászlót, hogy futóorvos, futódoktor, van nekik egy övtáskájuk, abban sok apró kis dolog van, és ha valakivel probléma van, akár lelki problémája, mert éppen nehéz, vagy éppen ki van dörzsöve a lába, vagy görcsöt kap, vagy éppen valami komolyabb gondja van, ők megállnak, segítenek, ha olyan van, akkor hívják a hivatásos egészségügyi stábot, ha kell, akkor mentőautót, utána pedig futnak tovább. Tehát ők nem egyéni csúcsra készülnek itt, hanem egy biztonságérzetet adnak a futóknak, hogy lám-lám, még így is figyelnek ránk. És ráadásul ők saját szemükkel látják, hogy mi történik a pályán, nem csak akkor, amikor már valakivel probléma van. Mert azt el kell mondani, hogy azért ilyen eseményen ekkora tömegben mindig sok-sok kisebb és nagyobb egészségügyi probléma is van. Fölkészületlenségből, sérülésből. Rengeteg olyan futónk van, aki előtte két nappal még lázas, vagy uram, bocsánat, még aznap reggel is lázas, de nem tudja elengedni, és mégis odaáll, ők aztán az orvosaink kezei között végzik nagy százalékban.
1: Na jó, de kell ez a nyugalom, tehát kell ez a megnyugtató háttér, hogy tényleg valaki a legjobb szándékkal indul el, kicsit túlméretezi a kabátot, akkor van ott szakember, aki tud vele foglalkozni. Beszéljünk arról, hogy merre fogtok futni. A félmaraton az ugye 21 kilométer, vagy nem pontosan annyi, azt is mondd el is, hogy merre halad majd a mezőny, mert szépnek tűnik az útvonal is.
2: Igen, hát ez a világ egyik legszebb útvonala, és ezt nem csak mi elfogult pestiek mondjuk, hanem a nagyvilágban is, hiszen a város közepén futunk, a Duna két partján, az Infoparkból, gyakorlatilag a Rákóczitól indulunk, egy pici kitérővel megkerülve Budai várad alagúton átjöve, fölfutunk az Árpád hídig, bejövünk a Margit szigetre, ki a Margit hídon, a pesti oldalra, el a parlament előtt, le a Szabadság hídig, át a Szabadság hídon, és vissza a budai oldalon, a felső rakparton, az Infoparkhoz, a Rákóczi hídhoz. Ez egy nagyon szép 21 kilométeres kör. Ez még ugye kocsival lehetetlen teljesíteni, hogy hét nap bármikor. Lehet, hogy a futó sokkal gyorsabban
1: ott lefutnánk mi is az autókat.
2: Igen, és ezt lehet teljesíteni. Egyedül lesz, de van olyan érdekes számunk, hogy párban vagy trióban lehet teljesíteni, tehát két felé összük a távot, vagy három felé, és akkor a csapatok is indulhatnak. 1500 csapat, aki benevezett az eseményre, tehát majd 5000 ember, aki erre ezzel egy csapatba fogja teljesíteni. Ez is egy jó dolog, ugye egy közösségi élmény. Eleve közös, óriási közösségi élményt ad az esemény maga, amikor ott beállsz. 50 percre van tervezve a rajt. Tehát ez a sok-sok ember, aki itt elindul, az 50 perc alatt megy ki. Ez azt jelenti, hogy 10-12 percünk van arra, hogy a elvonult futók után picit emberakjuk a rajt és célterületet, és gyakorlatilag 10-12 percünk van, ott van a győztes, aki az beindult. Igen. Ez az azt igen. is jelenti, hogy egy 18-19 kilométeres futó kígyó lesz a városban, tehát mikor az eleje beér, az utolsó futók, azok valahol a második kilométer, harmadik kilométer környékén tartanak, úgyhogy hihetetlen. Amit még érdekes lehet a hallgatónak, hogy egyrészt ugye van 22 zenés pontunk minden kilométeren, van a legváltozatosabb műfajban, komoly zene, népzene, diszkózene, rockzene, minden van az útvonalon, ez a szurkolók is szokták szeretni. A másik pedig ugye, hogy egy ilyen komoly teljesítményben az átlagos teljesítési idő az olyan 2 óra 15, 2 óra 20 perc, amíg ezt megteszi valaki. A szintűnőnk az 3 óra hossza, a győztes bejön 1 óra 3-4 perc alatt körülbelül. Igen. Frissítéssel kell őket ellátni vízzel, izotónikus itallal, szőlőcukorral, sótablettával, és 5 frissítő állomás van az útvonalon, és ott több mint 300 ember dolgozik ahhoz, hogy mindenki hozzájusson legalább egy pohár vízhez. Egyébként az esemény reggel 8-kor rajtol, pont azért, hogy minél hűvösebb legyen. Ugye most kivételesen úgy néz ki, hogy a szeptember eleje is nagyon-nagyon meleg, nem a szokásos meleg. Úgyhogy ez a reggel 8 órás rajt, ez nagyon jó, mert azt jelenti, hogy ilyen 17-18-ba fogunk rajtolni. De a mezőny vége, akik olyan 3-4-12 körül lesz az utolsó befutó, ők azért már olyan 23-25-28 fokban is érkeznek, tehát nekik aztán nagyon-nagyon kell. Úgyhogy tűzcsapok kinyitva, szlagok működnek, poharak működnek, minden az égvilágon, hogy a futók óriási élményt szerezzenek. És ami nagyon fontos még, hogy ez óriási bevétel Budapestnek, tehát ez a körülbelül 15 ezer futó, turista, futók és hozzátartozók, ezek irdatlan mennyiségű bizony. Pénzt hagynak itt a városban. Azért nem mondom, hogy mennyit, mert megbíztunk egy tanácsadó céget, aki ezt most föl fogja dolgozni.
1: Ja, tehát lesz majd adat.
2: Lesz abszolút egy hatalmas nagy piackutatás, vagy gazdasági tanulmány. Erre is a 5 hét múlva lévő Spár Budapest maratonra, és a kettő együtt megmutatja, hogy hány milliárd forinttal járul hozzá ez az esemény a magyar gazdasághoz és Budapest gazdaságához.
1: Szuper jó hír a legvégére. Minden más információt a budapestfélmaraton.hu oldalon találnak meg a kedves hallgatók, amit nem tudtunk beleszuszakolni ebbe a néhány percbe, de program lesz a városban, tehát vasárnap. Autós kedves hallgatóink, akik ezt a beszélgetést most vélhetőleg a délutáni csúcsforgalomban hallgatják, nyugodjanak meg, vasárnap nem kell autózni a városban, vasárnap szurkolni kell, és nézni, ahogy a félmaraton futók elhaladnak a legszebb helyszínek mellett. Nagyon örülök, hogy ismét beszámolhattunk róla, és ezek szerint majd néhány hét múlva megint beszélünk majd Kocsis Árpáddal, a Budapest Sportiroda ügyvezetőjével. Köszönöm szépen, szia!
2: Köszönjük!

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1-je, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szombaton a Városmajori Szabadtéri Színpadon látható a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatának Ház a blokkok között című előadása a 2026-os Szemle Plus versenyprogramjában. Radu Afrim saját, erre az alkalomra írt és rendezett darabja egy erdélyi kisvárosba 1983 tele és 84 tavasza közé vezet. Egy bontásra ítélt házba, ahol két amatőr festőnő és édesanyjuk életének egy-egy szelete bontakozik ki. A történetet a lelenc gyermek Misi tolmácsolja, miközben a ház ablakán túl a kommunista korszak jellegzetes panelházai a blokkok rajzolódnak ki. Az előadásban a melankólia, az emlékezés, a valóság és az álomszerű képek különös világa keveredik. A ház a blokkok között ősbemutató, 16 éven felülieknek ajánlott előadás. Péntektől vasárnapig tartanak a Dunaharaszti Városnapok, amelyek idén is változatos kulturális, zenei és családi programokkal várják a látogatókat. Pénteken a Laffert kúriában Tóth Gábor sajtófotóiból nyílik kiállítás, este pedig a Sárik Péter Trió és Falusi Marian közös koncertje kínál igényes jazz élményt. Aztán szombaton a családokat interaktív gyerekműsor, táncos programok és civil kezdeményezések várják, este pedig a Cimbali Band világzenei produkciója is színpadra kerül. Vasárnap reggel a 11. haraszti futónappal indul a program, a Hősök terén pedig a Lecsó Főző Fesztivál mellett veterán autók és motorok, gyerekprogramok és kézműves foglalkozások is várják a közönséget. A zenei kínálat ezen a napon is sokszínű, ott lesz például a Blues Rádió Budapest, vagy éppen Vastag Tamás és zenekara. Vasárnap délelőtt indul a Családi Mozgásfesztivál a Puskás Aréna nyugati parkjának D-szektoránál. A rendezvény középpontjában a mozgás, a játék, a közösség és az egészség áll. A résztvevők többféle sport és mozgásformát próbálhatnak ki a csoportos foglalkozásoktól kezdve, egészen az egyensúly és gyorsasági feladatokon át. Lesznek saját testsúlyos erőnléti gyakorlatok, népi játékok, pulifuttatás, illetve különböző kerekes és gurulós járművek is. A nyugodtabb mozgásformálók kedvelői pedig a légzéssel összehangolt lágy gyakorlatokat is kipróbálhatják. Elképzelhető, hogy lehet mondjuk sétálni is, hát az is egyfajta mozgás. A Családi Mozgásfesztivál így aztán egy olyan közös vasárnapi program, ahol a sport mellett a játék, az élmények és a családi együttlét is főszerepet kap. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a második kerületben, a Bem József utcában, a főutca előtt a külső sávban. Szintén baleset okoz fennakadást a Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál a középső sávban. Telítettek a sávok a Rákóczi úton a Blaha-Lujza tér közelében, a Bajcsi-Zsirinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Torlódik a forgalom a Kerepesi úton szakaszonként, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig, illetve a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Lassú még a haladás a Széll Kálmán tér környékén, a Margit körúton, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól továbbá az Erzsébet hídon Pestre, és tovább a Kossuth-Lajos utcában. Kovács Boton, PKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Kellemes délutánt kívánok a hallgatóknak. Budapesten és környékén igazi kellemes kora őszi délutánban van részünk. A csúcshőmérséklet elérte a 28 fokot, a kalendárium szerint a szeptember eleji enyhe időjárás arra figyelmeztet, hogy ideje felkészíteni a kaptárakat a térre, hiszen a természet lassan pihenni tér. A régi római naptárban a 7. hónap volt, a szeptember, elnevezése a latin septem, vagyis hét számnévből ered. Ezt a nevét akkor is megtartotta, amikor már a 9. hónappá lépett elő, régi magyar elnevezése őszelő, földanya hava, mérleghava, Szent Mihály hava. A mai enyhe szellő tökéletes egy szabadtéri sétához.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en, Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban, hát most elég sokat megyünk vissza az időben, 340 évet, 1686. szeptember 2-a, 3-a és 4-e mi történt itt?
2: Ekkor történt Buda visszavívása a töröktől, ugye 145 évnyi török uralom után, egészen pontosan ekkor vitták vissza az egyesített keresztény hadak, ugye osztrák, olasz, spanyol és több más náció részvételével a töröktől Budavárát. Ebben az időszakban meg kell említenünk egy olasz tudós és katona nevét, bizonyos Luigi Fernando Marsili nevét, akinek nagyon sokat köszönhetünk, hiszen a Buda visszavívása egy nagyon romboló időszak volt, mind a török, mind az osztrák oldalról, és neki köszönhetjük azt, hogy oly sok mindent tudunk törököktől visszavett Buda váráról, és oly sok kincset meg tudtunk menteni, úgyhogy részben beszélünk az ostromról, és beszélünk majd erről a, majd kiderül, grafomán, olasz grófról is, akinek oly sokat köszönhetünk.
1: Hogy került ő ide Magyarországra?
2: Rendkívül kalandos élete volt, 1682-ben osztrák katonai szolgálatba lépett, és ekkor jött először Magyarországra. Aztán egy évvel később, 1683-ban a Bécs ellen vonuló törökök fogságába esett. Egész télen át vizet hordott fel a Dunáról a várba. Ott van nekünk a Várkert bazánál a bizonyos vízhordó lépcső, ennek nem véletlenül ez a neve. És eközben, miközben ő fogolyként ott raboskodott a budai várban, kitűnően kiismerte a budai várpalota vízszerzési nehézségeit és az erődítmény gyenge és erősebb pontjait, és közben a török nyelvvel is ismerkedett. Rabtartója azonban a török nem engedte át Pestre soha, de ezáltal Budát tényleg annyira megismerte, mint a saját tenyerét. És amikor 1686 tavaszán elindult ez a bizonyos második felszabadító hadjárat, tehát az osztrák és az egyesített seregek elindultak, hogy visszavegyék a budai várat a töröktől, Marsilit az ostrom műveletek, illetve az erődítési munkálatok fő felügyelőjévé nevezték ki. Összefoglalta budai ismereteit, felhasználta egy Budáról korábban szabadult hadifogói katona tájékoztatását is, és egy konkrét tervel állt elő Buda ostromára vonatkozóan.
1: Ekkor hol járunk pontosan az időben?
2: Szeptember 2-án volt ez a bizonyos végső roham, amikor végül sikerült Budát felszabadítani. Ebben az ostromban Marsili egy korábbi sebesülése miatt sajnos nem vehetett részt, és egy dombról nézte végig az ostromot, de nagyon szemléletes leírást adott róla, úgyhogy ezt idézném. A látvány azt a benyomást keltette, hogy elérkezett a világ vége, de a mieink bátorsága, Isten kegyelmének és a herceg, ez a Savoyai Eugén herceg, rettenthetetlen stégének támogatásával kis idő alatt a törökök igen rövid ellenállása mellett a támadott rondellánál, amelyet én választottam ki, mint a legmegfelelőbb helyet, a császári erők benyomultak, nemre és állásra való tekintet nélkül kardélre hányva azt az egész derék és nagyszámú helyőrséget, lángba borítva az egész várost, úgyhogy a keresztények számára nem maradt más, mint a föld és hamu.
1: Ez egyébként egy elég súlyos történet, és szerintem a látvány is az lehetett, és utána a másnap is.
2: Igen, egyrészt egy örömteli esemény volt, hogy 145 évnyi török fennhatóság után végre felszabadulunk, de egy borzasztóan pusztító, romboló ostrom volt ez, és hát a győzelem másnapján Marsili volt az, aki sietett felderíteni a súlyos áldozatok árán visszahódított Budavárát, ugyanis az utolsó napok során az ágyútűzben például felrobbant az egyik lőporraktár, és ez a keletkezett tűz a belső várnegyed szinte minden épületét tönkretette. Tehát ha nem volt elég a külső támadás, ez a belső robbanás is még hozzájárult. Úgyhogy a romok és a füstölgő hamu alatt turkálva, az elszabadult katonaság persze, és itt az osztrákokat is beleértjük, zsákmány és hadifoglyok után kutatott, és Marsili volt az egyedül, aki nem a harácsolásra, hanem a kultúra megmentésére igyekezett odafigyelni. A régi királyi palota egyik megmaradt szárnyában felfedezett 10 ládát, és benne voltak Mátyás király híres könyvtárának, a Korvináinak megmaradt elemei. Körülbelül 800 kötet korvina volt ebben a 10 ládában. A városparancsnok pasák szigorú őrizet alatt tartották ezt a nagyértékű gyűjteményt, de a várban dúló katonaság, az osztrák és a vegyes katonaság szétszórta és megrongálta a könyveket, hiszen a zsákmányoló császári katonák nem tartották ezt értékesnek, szétverték a ládákat, a könyveket lapjaiknál fogva ráncigálták ki, kincset véltek találni alattuk, széttaposták őket, illetve folytást csináltak belük a muskétáikba, tehát minden ott pusztult. A császári parancsnok csak körülbelül 300 kötetet tartott érdemesnek arra, hogy a bécsi udvarba szállítsa. Marszili eközben a palotában talált könyvtár maradványaiból szép számmal vett magához könyveket, illetve segítkezett a könyvek összeírásában és a Bécsbe szállítatásában. És ahogy az elején jegyeztem, meglehetősen írásmániás, a grafomán volt Marszili, úgyhogy nem mulasztotta el, hogy ismét egy helyzetleírást adott nekünk, két helyrajzi térképpel kísért feljegyzéseiben nagyon részletes beszámolót kapunk a törökök épületeiről. És innen tudjuk például azt, hogy Budának ekkor 23 mecsetje volt, és a törökök 9 hévizes fürdőt használtak Budán, többet, mint ahány melegvízű budai fürdőnk ma van. Leírja Marszili azt is, hogy milyenek voltak Mátyás király fegyvertermei, milyenek voltak azok a budai jégvermek a török időkben, amelyekből minden nyáron mindenki kétszer kaphatott ingyen jeget, azért a 17. században beszélünk. És leírja Buda várkapuit is, ahol a vándor a török időkben mindig jégbehűtött vízzel oldhatta szomját. Megemlékezik a törökök népkonyhájáról is, ahol a város szegényei és az utasok minden pénteken, ugye ez az iszlámnak a szent napja, ingyen cipót, rist és gyertyát kaphattak. De ír a budai janicsárok 42 kaszárnyaszerű lakóházáról is, és leírja a budai főmecsethez, ez a mai Mátyás templom, ehhez épített iskolaépületnek a leírása is megvan Marszili tollából. Ez az iskolaépület a Buda visszafoglalása során elpusztult a tűzvészben, de a könyvanyag egy részét Marszili megmentette.
1: Mit tudunk még tőle?
2: Azt is tudjuk, hogy a törökök 22 sütőházat, azaz pékséget működtettek Budán, és ekkoriban a városban 4 török kolostor állt, többek között a Gülbaba, és 60 dervis végezte a szolgálatát. És végül Marszili volt az, aki összeszámoltatta a tüzérségi hadizsákmányt, Budán 460 kis és nagy kaliberű ágyút zsákmányoltak a keresztény hadak. Két további emlékiratában Marszili feltárta a budai siralmas állapotokat is, és tervet nyújtott be Buda újjáépítésére. Ezeket a terveket sajnos a Habsburgok nem valósították meg, sőt még a következő évtizedekben sem nagyon fordítottak pénzt a budavári terület újjáépítésére.
1: Hagyatéka, én azt gondolom, hogy felbecsülhetetlen, ugye?
2: Mindenképpen a késői törökkori Magyarország leírásában elévülhetetlen érdemeket szerzett, egy olyan korrajz, aminek a színes, szemléletes leírásaiból és az illusztrációkból a mai napig meríthetünk. Úgyhogy most, ahogy így 340 évvel a Buda visszavívása után vagyunk, gondoljunk rá, és különben van már egy szobra, méghozzá fönt a Várnegyedben, a Stököl lépcső tetején, a királyi palota egyik lépcsősoráról beszélünk, ott van fönt egy mellszobra Marszilinek. Úgyhogy ha arra járunk, akkor most már tudni fogjuk, hogy mi is a szobor mögötti történet.
1: Köszönöm.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Simon Zoltán, junior prímadíjas színművész. 5 és 6 óra között pedig velünk volt Bubics Ádám, a Pozsonyi Piknik főszervezője, a Skult 13 divízió vezetője. Hát nem nagy titok, hogy az idei Pozsonyi Piknikről beszélgettünk, amelyet szeptember 5-én tartanak. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak. Jó pihenést kívánok, holnap reggel Gaskó Balázs várja önöket a Nyitányban. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Színházi fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Gyermekvédelmi kérdésekről tárgyal a kormány. Több tucat sportpálya újult meg a tanév kezdetére. Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi kérdésekről, a környezetvédelmi szankciók szigorításáról, országos fásítási programról és a kaszinó koncessziók teljes átalakításáról is tárgyal ma a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt a Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével folytatott egyeztetéséről, és elmondta azt is, hogy este António Costával, az Európai Tanács elnökével találkozik. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ összesen 900 millió forint támogatást nyújtott a fejlesztésekhez. Egyebek mellett a régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatokra cserélték, és ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, illetve

0: kicserélték a hálókat. Lassult augusztusban a használt autópiac. Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csaknem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés a hibrid modellek, 4,5%-kal pedig a tisztán elektromos autók iránt. Robbanás történt az augsburgi főpályaudvar közelében. Hajnalban az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy, két fiatal könnyebben megsérült, több ablak megrongálódott. A Bajor nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban korlátozásokat vezettek be. Halálos buszbaleset történt Egyiptomban. A jármű a sínai félszigeten borult fel egy kedvelt turista célponthoz közeli úton. 21-en meghaltak, 23-an megsérültek. A halottak között 10 jordániai állampolgár van. Egyelőre nem tudni a baleset okát. Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd Budapest második legújabb Dunahídja, ami közvetlenül az összekötő vasúti híd mellett épült fel. 1995 és 2011 között a Lágymányosi híd nevet viselte, így ez volt az első olyan Dunahíd a városban, ami nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta a nevét. A déli átkelő elsősorban az Expo 96 Budapest elnevezésű világkiállítás kapcsán épült volna meg, ám a nemzetközi kiállítás végül anyagi okok miatt nem valósult meg. A hídra azonban így is szükség volt a Petőfi híd tehermentesítéséhez, illetve hogy összekössék a Könyves-Kálmán körutat a dél-budai oldal fejlődő területeivel. Az építést 1992-ben kezdték meg, és 1995. októberében adták át a forgalomnak a kész építményt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Öntőház utca Budapest egyik legrégebbi utcája. Érdekessége, hogy egész története során ugyanazon a néven volt ismert. Az utca a Várhegy aljában található, és Mátyás király idejében alakult ki, amikor egy ágyúöntő üzem és a harangöntők, valamint a vörös rézművesek céhei is itt kaptak helyet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Infopark Budapest egyik legújabb, legmodernebb és legkisebb városrésze a 11. kerületben, a Rákóczi híd Budai híd főjének északi oldalán. 1996. decemberében jött létre az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem, a Miniszterelnöki Hivatal és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium együttműködésével. A területén kampusz jellegű parkosított környezetben irodaházak találhatók, amelyekben elsősorban informatikával, telekommunikációval és szoftverfejlesztéssel foglalkozó cégek székhelyei vannak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághíd Budapest egyik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át a közlekedésnek. A főváros 5. és 11. kerületei között ível át a Dunán, az Erzsébet hídtól délre, a Petőfi hídtól északra. Létezését egy törvénycikknek köszönheti, mely előírta, hogy amikor a Margit híd és a Lánchíd használatáért beszedett hídvámokból befolyó éves bevétel meghaladja a 650.000 forintot, a többletet egy következő híd építésére kell fordítani. Ezt az összeget 1890-re érték el, így egy következő törvénycikkel további két híd, a Fővámtéri és az Eskütéri építését kezdték el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Manet 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megtartotta alakuló ülését a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság. Szabotás okozta a tüzet a lengyelországi drónalkatrészgyártó üzemben. Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Nomonkos vagyok. Évvégéig kell elkészíteni a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak. Summer Orsolya a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Egyebek mellett a régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatokra cserélték, ahol pedig szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, és kicserélték a hálókat. Újra megnyitottak Nagykanizsán egy júliusban lezárt parkolót, mert kiderült, hogy a laborban összekeverték a mintákat, és mégsem volt azbeszttel szennyezett az ottani burkolat. A városban azonban újabb helyeken találtak azbeszt nyomokat. A pozitív mintákat fák környékén lerakott bazaltkőből vették, amik nem a gyalogos felület részei, ennek ellenére elrendelték a kőzózalék cseréjét és a terület kezelését. Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Michael Jackson emlékfa az Erzsébet téren található. A fát az énekes 2009-es halálakor avatták emlékhelyé. A rajongók több száz fotóval, virágokkal és gyertyákkal emlékeznek a kedvencükre. A különös hangulatú emlékhely már a kedvelt turista célpont lett a belvárosban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A tangó az ecseri piac régebbi neve a pesti szlengben. Budapest legnagyobb használt cikkpiacának a története már az 1800-as években elkezdődött. Az ócskások kezdetben a városfalon kívüli területet használták piacként, majd ahogy a város nőtt, egyre kijebb költöztek. A piac egy darabig az Andrássy úton, később a mai II. János Pál pápa térhelyén, majd az 50-es években valóban az ecseri úton működött. 1964-ben a József Attila lakótelep építésekor a piacot még távolabb, a Nagykörösi úthoz telepítették. Az árusok ekkor azonban már az ecseri piac nevet is vitték magukkal. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapest 18. kerülete 1950. január 1-én alakult két fő részből, Pest-Szentlőrincből és Pest-Szentimréből. A kerület címerét 1994-ben egységesítették, rajta mindkét városrész névadó védőszentje is szerepel. A kerület területén található a Liszt Ferenc repülőtér, a főváros nemzetközi repülőtere, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat központi előrejelzője és a Központi Légkörfizikai Intézet is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Szabó Ervin könyvtár kávézója eredetileg istálló volt. A könyvtár 1931-ben a Wendheim család egykori palotájában nyitotta meg a kapuit. Az elegáns épület korábban neoreneszánsz lakóház volt. A ház a szászországi Meining Arthur építész tervei alapján készült, és 1889-ben nyitotta meg kapuit. Wendheim, Frigyes és családja pedig csak alkalmanként pesti látogatásaik idején használta azt. 1927-ben a gróf halála után az örökösök úgy döntöttek, a fényűző épületet a fővárosnak ajándékozzák. A könyvtár 2001-ben nyerte el mai végleges alakját. A megnyitás óta két nagyobb épülettel is bővítették.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Megtartotta alakuló ülését a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság. Rekordmeleg volt az augusztus, marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Évvégéig kell elkészítenie a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak. Summer Orsolya a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Egyebek mellett a régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatokra cserélték, ahol pedig szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, és kicserélték a hálókat. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. A délalföld nagy részén 26 foknál is magasabb volt a középhőmérséklet, miközben a havi csapadék összeg sok helyen az 5 mm sem érte el. Ez messze elmarad az ilyenkor megszokott 60 mm-es szinttől. Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor, több

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavics ünnepélyes átadására 2003. március 13-án került sor. Az épületet Jánosi György, akkori ifjúsági és sportminiszter avatta fel. A rendezvény nagyszabású klasszikus komoly zenei koncerttel zárult. A megnyitásra március 14-én került sor, mely egy gigantikus komoly zenei koncerttel zárult, Beethoven 9. szimfóniájával, mely szimbolizálta Magyarország leendő belépését az Unióba. A Budapest Sportaréna 2004. május 28-a óta viseli Papp László, háromszoros magyar olimpiai bajnok ökölvívó edző és sportvezető nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ első közparkja a budapesti Városliget. Az egykori mocsaras területet Mária Terézia parancsára feltöltötték és fákkal ültették be. A park ebben az állapotában nem volt alkalmas nagyobb építkezésekre. A 19. század végére a fák között sétautak alakultak ki, ezzel pedig a sok főúri díszkert mellett megszületett az első szabadon látogatható közpark. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clark Ádám tér a Lánchíd építésével kapcsolatban a Főutca és a Várhegy között a hídépítési munkák felvonulási területeként keletkezett, majd a híd megnyitásával térré bővült. Először Lánchíd tér a neve, később az 1861-ben megnyílt Budai Népszínházról Népszínház, illetve az Alagútról Alagút tér volt az útbaigazító az ismert neve mellett. 1912-ben nyerte el a végleges nevét. Itt áll a Magyar Országutak 0 kilométert jelző szoborköve, és 1907-től van villamos járat a tér alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MBM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sáv határig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sáv határ a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kossai Jenőről elnevezett híd a Csepel-sziget északi részét köti össze Budapest 9. kerületével. Az 1926 és 1927 között készült út a Szabadkikötőhöz, ami közvetlenül a felső torkolati hajózsilip alatt keresztezi a Ráckevei Dunaágat, ezért szükség volt egy átkelőre is. A kétszer egysávos rácsos közúti hidat a kikötő ügyek kormánybiztossága építette Dieter János tervei alapján, összesen 316 tonna vasat felhasználva. Az építményen egészen a csepeli gyorsvasút megnyitásáig autóbusz is közlekedett, és jelentősen megkönnyítette az egykori nagyvásártelep, a mai nagybani piac elődjének életét, ahová így nem csak vasúton és hajón, hanem közúton is szállíthatóak voltak a termények.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután az összekötő vasúti híd építését előíró törvénycikket 1872-ben az országgyűlés elfogadta, az építéssel kapcsolatos teendők gyorsan haladtak. A híd tervezőjének neve kétséges, nagy valószínűség szerint a korszak több vasúti hídját tervező Feketeházi János lehetett az, de a feladat nagysága miatt elképzelhető, hogy a MÁV több mérnöke, köztük Roklik Gyula is részt vehetett a feladatban. A híd kivitelezési munkáira nemzetközi pályázatot írtak ki, amit egy francia vállalat nyert meg. Az építkezés 1873-ban kezdődött. Ekkor süllyesztették le az első keszont a pesti oldali mederpillér építéséhez. A kész építményt a főváros harmadik hídjaként 1877. október 23-án adták át a forgalomnak, de a korrózió miatt már 20 évvel később szükségessé vált a teljes szerkezet cseréje.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Szeptembertől igényelhető az MBM dinamikus áramtarifája. Rekordmeleg volt az augusztus. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Évvégéig kell elkészíteni a jelentést a Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottságnak. Summer Orsolya, a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendtatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató

0: ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti hidat 1913-ban adták át másodszor a forgalomnak, de a II. Világháború alatt az átkelő két légi támadásban is megsérült kismértékben. Ugyan mind a két alkalommal sikerült kijavítani, a híd mégis elpusztult. A visszavonuló német csapatok 1944. december 31-én felrobbantották. Mivel a robbanó tölteteket a hídnyílások közepére helyezték, a teljes szerkezet a Dunába zuhant. A szovjet hadsereg szükséghidat épített a roncsok mellett. Ezt azonban az árvizek és a jégzajlások is veszélyeztették, ezért a végleges híd felépítése előtt egy félállandó jellegű hidat hoztak létre. Az úgynevezett K-rendszerű rácsos szerkezet nagy része rendelkezésre állt az ország különböző részein. A hídszerkezet szerelése összesen 76 napot vett igénybe, így Budapest már 1946. október 31-én visszakapta legfontosabb vasúti hídját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák élére, mert vonalán végigutazva egyetlen jegyárából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt. A Parlamentet, a Gresham palotát vagy a Bálnát is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítást Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art Galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Szeptembertől igényelhető az MBM dinamikus áramtarifája. Rekordmeleg volt az augusztus. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Évvégéig kell elkészíteni a jelentést a Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottságnak. Summer Orsolya, a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MBM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatári. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MBM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatári fix marad, felette viszont időszakonként változik.

0: A igazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió administratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja.

0: kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálosrendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a gróf birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai híd mellett áll a Csepeli gyorsvasút hídja. Építését a pártvezetés rendelte el, és a 3 éves terv egyik beruházásaként készülő Csepeli hév építése indokolta. A vasút nyomvonala ugyanott ível át a soroksári Dunák felett, mint a közút, és egy a közúti híddal szinte azonos vas szerkezetet építettek a tömegközlekedés számára. Az újabb híd pályaszintje azonban körülbelül 1 méterrel magasabban feküdt, mint a 30 évvel korábban épült azonos kiképzésű párja. A híd tervei az Állami Mélyépítéstudományi és Tervezőintézetnél készültek. Tervezői Sávoly Pál és Ritter Mór voltak. A 720 tonna súlyú karbonacélból készült hidat a Mávak gyártotta és szerelte. Átadására pedig a gyorsvasút megnyitásakor 1951. május 1-én került sor. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres Egyiptomi Múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A központi vásárcsarnok belsejébe 1897-es megnyitásakor kiépített sinek vezettek. Ez tette lehetővé, hogy a vasútvonallal ellátott vidéki települések termelői árut küldhessenek ide. A logisztikai központot a mai milleniumi városrész helyén működő Dunaparti teherpályaudvar jelentette, amely az 1960-as évekig nagyon fontos szerepet játszott az ország és a főváros élelmiszeripari áruszállításában. A Duna felől egy vízi alagúton jól megrakott csónakokkal is lehetséges volt az áruszállítás a központi vásárcsarnokba. Ezt a járatot ma már azonban csak a szemét kihordására használják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Szeptembertől igényelhető az MBM dinamikus áramtarifája. Rekordmeleg volt az augusztus. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Évvégéig kell elkészíteni a jelentést a Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottságnak. Sommer Orsolya a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MBM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízott iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a

0: Az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nemzeti Színház szomszédságában álló zikkurat a bibliai Bábel tornyának stilizált másolata. A csigatorony belsejében 7 terem található, bennük időszakos kiállításokkal. Ez a zikkurat galéria, amely a Nemzeti Színház kiállítóhelye a színház közvetlen szomszédságában. Az építmény magassága 11,6 méter, földszinti átmérője pedig 29 méter. Az épület az Új Nemzeti Színházzal egyidejűleg épült, és 2002-re készült el. Tetejébe ingyenesen fel lehet menni, a kilátás pedig egészen különleges, hiszen Dél-Pesten nem sok magaslati pontról csodálhatjuk meg a várost.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd a főváros legészakibb hídja, ami Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei szigeten keresztül. A híd a Budapestet elkerülő M0-ás autóút része. Nem hivatalos neve is az M0-ás Északi-Duna hídja, ami áthalad a Szentendrei sziget és a Szentendrei-Duna ág felett is. Környezetvédelmi okokból a hídról nem lehet lehajtani a szigetre. Ez az építmény valójában öt híd együttese, melyek közül a legnevezetesebb a Nagy-Duna ág felett átívelő 591 méter hosszú hídszerkezet, mely az ország első igazi ferdekábeles hídja. Az átkelőn irányonként két forgalmi sávot alakítottak ki, de találunk rajta gyalogutat, és ezen halad át a nemzetközi Eurovelo 6 kerékpárútvonal is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapest 17. kerülete a Duna balpartján, a főváros keleti részén fekvő városrész. Majd 55 négyzetkilométeres területével Budapest legnagyobb méretű kerülete. 1950. január 1-én jött létre az addig önálló Rákos Csaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr és Rákosliget nagyközségekből, amikor azokat Budapesthez csatolták. Területe szinte teljes egészében dimbes-dombos, a pesti oldal és egyben a pesti síkság legmagasabb pontja. A 241 méteres erdőhegy is itt található. Az egyfőre jutó zöld és erdőterületek szempontjából a második és a 12. kerületek mellett ez a legjobban ellátott fővárosi kerület.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyányteret Batthyány Lajos miniszterelnökről nevezték el, az ő szobra is megtalálható itt. A főváros egyik fontos tömegközlekedési csomópontja. A terület a török uralom után újraéledő budai víziváros központjává vált. Az ott tartott országos vásárokról a Felső Vásár tér nevet kapta. Az országút, a vásár és a kikötő fontos helyét tette. Nem véletlenül került oda a Bécs és Buda közötti gyorskocsik állomása sem. Ezek emlékét őrzi ma is a szomszédos Gyorskocsi utca neve. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Szeptembertől igényelhető az MBM dinamikus áramtarifája. Rekordmeleg volt az augusztus. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Évvégéig kell elkészíteni a jelentést a Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottságnak. Summer Orsolya a testületelnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balog Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MBM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Minden idők legmelegebb hónapja volt az